0: Jó helyen jársz! Pannorádió 91.5.
1: Riecco e affali, miri su zraku, ruke umbraku, tražim tvoj lik.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Panorádió. Neked szól.

cor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: nagyomat égjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha mondtad nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom hol is a cél, és folyton ellenem dolgozom.

0: apa kezdődik, apa kezdődik, kezdődik.
1: Szólj anyádnak is.
2: Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora.
1: Magyarul.
2: Magyarul. 91.
3: Még jó, hogy nem valami horvát nyelven kell.
4: Történelmi pillanat.
3: Jó reggelt.
4: Sziasztok.
3: A hűséges hallgatók már itt van.
4: Csajos napunk van, ezt képzeljétek el. Még mi is csodálkozunk. Szokjuk a szitut, de nagyon jó, erre vártunk.
3: Régen volt ilyen, vagy nem is volt.
4: Mi együtt
3: volt, hogy én random így beugrottam.
4: Hát olyan, igen, meg nem is tudom, mi volt. Hát még nagyon régen, én emlékszem, amikor a Pannon reggeliben volt a műsorvezető válogatás, ugye amikor a Beke úgy döntött, hogy neki ennyi elég volt, akkor volt egy csajos hét, de akkor is úgy, hogy igazából a fiúkkal együtt vezettük a műsort, és akkor meg volt jött a Kaszoli Vivi, azt hiszem, talán azt hiszem, hogy a Melissa is volt, meg én. Most azt úgy mi elneveztük csajos hétnek, de hát ez az igazi csajos nap.
3: Hogy jönnek a férfiak? Milyen kis aranyosak? Figyeled? Jönnek sorba az üzenetek.
4: Jönnek az üzik? Igen. Én még szokom, mert nem ott ülök, ahol szoktam, és még egy kicsit itt így el vagyok. Itt nem úgy áll a mikrofon, nem onnan lóg be, meg... most más, hogy kell fordulnom a testemmel is a székben, de most átérzem egyébként Zeci helyzetét, mert abban a székben ülök, ahol ő szokott, és ez alapvetően olyan, hogy így hátradől, meg az egészben így bele lehet feküdni. Mindig mondja, hogy ő fekve vezeti a műsor, de ebben a székben nem is lehet máshogy. Úgyhogy igen, még ilyen kicsit ilyen diszkomfort érzés.
3: Guru, ide mellé, mi megengedem.
4: Jó. Gurulok egyébként, hát készültél valamivel, úgyhogy gurulok
3: irodal ja, közeledbe. Sütöttem muffint, mégpedig epréset, ilyen eprés, tejszínes, nagyon jó.
4: Igen, beállított ide egy tálca muffinnal, meg ünnepelni ezt a csajos napot, hát én bunkó vagyok, én csak a magamat hoztam.
3: Viktor már rárepült volna, itt van velünk, kis igen. Technikusunk, de mondtam neki, hát, hogy nem, Viktor. Neki csak nézőbe hoztam. Nem.
4: Jaj, eper szezon van. Fantasztikus egyébként, most már végre normál áron elérhető. Többé-kevésbé egyébként még vannak olyan helyek, ahol ki van írva, hogy 400 dinár per kilogram.
3: De azért most már 600 csökken. Is.
4: 600 ér is, igen, meg egy hónappal ezelőtt is már lehetett venni, és akkor még drágább volt. Gyerekek is ráestek, hogy de vegyünk epret. Régen egyébként volt nálunk otthon. Ültettem, utána nem is tudom, az föl lett számolva, az a nagy eperültetvény, ami kb. Nem tudom, 20 epertőből állt, de jaj, de igen, de a május az földi eper.
3: Nagyon, megint a bodzát, azt minden mennyiségben, a bodza szokott, úristen. Fú.
4: Igen, azt szoktam készíteni, ilyen 17-20 litert, Tavaly nem készült, idén meg az egyik munkatársunk beírta a csoportba, hogy hozzá lehet menni szedni, és akkor rögtön rájöttem, hogy szuper, mondom, jövök. Csak rájöttünk, hogy ezen a héten abszolút nem tudjuk összehozni, pont külön váltásokban dolgozunk, meg az a baj igazából, hogy a virágport most leverte az eső.
3: Igen. Na, mi megfőztük, úgyhogy nálunk kész. Én kész? Most 10 üveggel lett, azt hiszem 10 liter lett, talán.
4: Jaj, de jó.
3: Azt hiszem. Ó, nagyon jó. Én tényleg imádom. Nagyon.
4: De van nálatok otthon bokor? Vagy mentek ki pusztába?
3: Nem, pusztába egy háznál mentünk, és akkor szedtük le, és akkor mármint, hogy nem illetéktelen behatolóként, hanem
4: benne volt az Edináig, benne voltak a kék fényben. Bodzatolva,
3: ha még nem is, de lehet, hogy benne leszünk.
4: Én régen mindig kijártam különben a Radanováci erdő felé igazából, ott vannak ilyen bodzás területek, mert hogy ugye mindig azt mondják, hogy ilyen részek, mindig kijártam különben a Radanováci erdő felé igazából, ott vannak ilyen bodzás területek, mert hogy ugye mindig azt mondják, hogy ilyen részeken kell szedni, mert hogyha a főút közelében van, akkor

0: régen, ugye, és utána költöztek be Oromra, és ott volt, van egy csomó földünk a mai napig, hát csomó, hogy Jézusom azért nem, nem csomó.
1: A birtokos asszony, bejötték kicsit műsort vezetni, hogy
0: véletlenül szólja
1: magát. Innen van a pénz.
0: Igen, igen, úgyhogy a nagy mezőgazdasági szakértő, nem, és ott van egy csomó, ugye, ott, csak az a baj, ott is az út mentén van, és akkor ott is azért vigyázni kell rá, mert ugye ott is mennek a traktorok, meg a minden, és akkor poros lesz, meg...
1: Igen.
0: De ki lett tapasztalva, legalábbis régen, még az régen volt egyébként, még gyerek voltam, amikor mentünk szedni, most már szerintem
1: most már
0: nem is. Igen, jobb kombó. De figyelj, nem kell elmenni messzire.
1: És szoktatok egyébként sütni belőle ilyen, tudod, ilyen palacsintatésztás?
0: Nem, de viszont azt sütött már egy ismerősöm, és azt mondta, hogy finom. De én még
1: is
0: nem
1: kóstoltam
0: próbáltam.
1: Már finom, és én egyszer... Hát így bezsongattam a gyerekeket, mondtam, hogy fantasztikus dolgot fogok nektek készíteni, de jó lesz. És akkor leszedtem a bodzavirágokat, bekevertem ezt a tésztát, és olyan híg lett, de valamiért azt gondoltam, hogy az még úgy jó lesz, hogy az úgy ki tud sülni. És akkor néhány sikerült, de kicsit oda is kapta, oda égett egy picit, meg hát nem lett olyan vastag rajta az a tészta réteg, úgyhogy nem lett az igazi. Meg egyik volt kolléganőnknél ittam még nagyon-nagyon rég akácszörpöt. Az ugyanúgy mondtam. Készíti, mint a bodzát igazából. És akkor azt is készítettem egy hát 4 évvel ezelőtt. És érdekes egyébként olyan, hát olyan íze van, mint amilyen illata van az akácnak, tehát hogy olyan édes, meg olyan finom egyébként, csak annyira szokatlan a bodza után, hogy például a gyerekeimnek nem annyira jött be. Nekem tetszett. Meg hát ugye ment a szörpöt szoktak készíteni.
0: Citromfű, azt nagyon szeretem, igen. Úgyhogy jók ezek.
1: Nagyon jók, meg régen, amikor ugye kicsi voltam, vigyázott rám egy néni, a Marika néni, ő még mindig ribizli szörpöt készített, és az volt a világ legfinomabb szörpje. Csak hát az nagyon macerás, hogy ezeket a kis bogyókat le kell szedni, megfőzögetni, hát, ugye gondolom, hogy azt is ugyanúgy, nem tudom, cukorral kell főzni. Úgyhogy vannak jó receptek. Jaj, meg sárga barack szörpöt készítettem még évekkel ezelőtt, amíg volt sárga barack fa itt Szabadkán, az udvarunkban, és az is nagyon jók ezek, csak hát kell rá időt szakítani. Lekvárt se főztem már tavaly, pedig előtte igen.
0: De én most eperlekvárt akarok csinálni.
1: Na, az igen.
0: Ez egy olyan, hogy nem mindennapi, vagy hogy mondjam, legalábbis nekem nem. Lehet, hogy valakinek igen, valaki évről évre csinálja. Én még nem csináltam.
1: Én csináltam egy, hát nem tudom, 3 évvel ezelőtt. Eperlekvárt, akkor szoktam fügelekvárt, de fügelekvárt narancsal. Meg hát a szokásos barack, de igazából a nagymamám gombosan mindig úgy elengedi magát, hogy kb. Így... 50 darabonként küldi, tehát 50 üvegenként küldi fel a mindent, a lekvárokat, a befőtteket, meg van itt egy szomszédasszonyom Szabadkán, aki szintén mindig főz nekem is lekvárt, csomó-csomó üveggel, úgyhogy na, hát el vagyunk látva igazából. De kéne ilyenekkel foglalkozni egyébként, mert múltkor az Ecivel beszéltünk, elhívtak bennünket vendégségben, Szabadkán egyébként Kisradanovász. Tehát, hogy tudod, bemész, látod, tehát egy ilyen városias jellegű ház, minden úgy tudod, bokrok szépen megnyírva, és akkor így bementünk a házba, ott így beszélgetünk, és akkor mondják, hogy na, gyertek le a garázsba, nem tudom, és a garázs, olyan, mint a nagymamám kamrája, és kiderült, hogy ők ilyen fanatikusan készítik a befőtteket, a savanyúságokat, a paradicsomot főzik otthon, de akkor megmondja, ez ilyen fajta, ez most sózott, ez nem sózott, ez ilyen, nem tudom én, bazsalikommal van ízesítve, akkor paprikák, ilyen paprika, csípős paprika, nem csípős paprika, alma paprika, tehát minden is így néztem, mondom, nem is, ráadásul olyan hát igazából nem is ismerősöm, hanem barátnőm, akiről én ezt nem tudtam, és soha el sem tudtam volna képzelni róla. Tehát tudod, olyan kis csaj. Csaj. És ő ezeket így nyomja.
0: Régen nagyon sokat csináltunk, mi is gyerek voltam, és ez hagyomány volt. Tényleg főztük a jó kis, nem csak a pálinkát, ugyebár, hanem a jó a kompótot csináltuk, a megyből, meg barackompót, meg birsalmakompót, meg

0: Lekvárok.
1: Jaj, az jó, amikor ilyen cseresznye kompót, és akkor a, tudod, ott a, kijönnek mindig azok a kis gusztustalan kis kukacok, mondja a cseresznye, az mindig kukacos, és akkor a befőttes üveg tetején ők így kicsit úgy wellnesseznek, úszkálnak, aztán meg elpuszkolnak.
0: Igen,
1: és akkor
0: igen.
1: Neked azt mondja, kell enned. Hát,
0: igen, voltak olyan események is, de jóan kell a hús a szervezetnek, egy helyre
1: kell.
0: Még mindig ezt szoktam mondani.
1: Jaj, egyszer képzeld, apukám, vagy hát képzeljétek, bocsi. Ignorálom a hallgatókat, örülök, hogy itt az Edina.
0: Ne, itt van.
1: Hallgatókat nem foglalkozom. A apukám, volt gombosan egy idős bácsi, sajnos már nem él, és ő nála mindig ilyen nagyon különleges ételeket lehetett enni, meg nagyon különleges italokat lehetett inni. Ő nagykövet volt, jugoszláv nagykövet volt Kongóban, Franciaország, Párizsban, Budapesten, és valamiért ő így idősebb korában úgy döntött, hogy ő gomboson vásárol egy házat, egy belgrádi férfi volt egyébként, gomboson vesz házat, és oda beköltözött. Megtanult, tehát hogy szabadkai származású eredetek, tehát tudott magyarul is, na, nagyon érdekes az ő életútja. Na és mindegy, az a lényeg, hogy mentünk hozzá rendszeresen vendégségbe, és egyszer így mondta apukámnak, Karcsikám, most hozok neked a pincébe, hogy olyan italt, olyan, ilyet még biztos nem láttam. És képzeld, hogy kihozott egy üveg pálinkát, amiben az üveg belsejében volt egy bot, amire rá volt tekerve egy ilyen kis kígyó, ilyen siklószerűség.
0: Jézusom.
1: És a pálinka, pálinkás üveg alján, ott meg úgy ott voltak ezek a lehullott pikkelyei a kis kígyónak.
0: Úristen.
1: És apukám, hát mi meg rosszul vagyunk, hát én nem bírjuk, hát én az ilyen sikló, kígyó, pókokkal, na, végén van. Meg hát az apukámnak se kedvenc állata éppen. És hát nagyon kellemetlen volt neki, és nem merte visszautasítani, nem merte azt mondani, hogy hát Márko bácsi, ne haragudjon, de hát én itt elájulok. És kellett inni a pálinkába, és szegény annyira lebetegedett tőle. Tehát, hogy utána az kijött, meg, tehát, hogy te tudod, hogy amikor így megiszolt, tehát bennem az a gusztustalanság.
0: Igen.
1: Most bocsánat, hogy így kell beszélnem az ilyen kígyókról. Meg kell innod azt, amiben az ázik, ki tudja, 10-15 éve, azok a kígyónak a teste, meg ott vannak azok a hülye pikkelyek, és meg kell innod. És próbálod úgy meginni, hogy ne hányd el magad ivás közben, de hát utána meg igazából nem volt mit tenni.
0: Igen.
1: Úgyhogy,
0: engem az nem is tudom, a mai napig úgy, most már tudom, hogy csinálták, vagy hogy csinálják gyerekként, teljesen így álmulatban voltam, el voltam varázsolva, hát otthon nálunk is van egy ilyen bárrész, és ugye van egy nagy
1: bugykos,
0: szép magyarul olyan bugykos, és akkor abban ugye benne van a, hát talán körte van benne.
1: Jaj, tudom, amikor úgy belenövesztik a körtét.
0: Igen, és ugye abban van a szép, igen, csodálatos kis nedű. És ilyen rejön, tehát van varva rá ilyen kis kötény a kis üvegnek, meg szóval nagyon szépen néz ki, és ugye nem tudtam gyerekét, hogy kerül, hogy nagy lett, hogy kerül az oda bele. És akkor apu mondta, hát belevarázsolták. Hát ki varázsolta bele? Hát ők, hát ezt úgy csak úgy belevarázsolták. És akkor aztán én, hát mire ugye okosodtam, akkor rájöttem, hogy hát egyébként ez hogyan is készült, és hogyan is került oda. Úgyhogy csak úgy mindig tudom, hogy ámultam, és néztem. És a mai napig egyébként az megvan. És az nem tudom, hogy hány éves lett, mert nem lehet, hogy mondták, csak most nem ugrik be. De hogy, és mostanában viszont nem látok ilyen neket.
1: Én sem, nekünk is volt egy ilyen, ugye körte alakú üvegben,
0: oh,
1: benne
0: van
1: a körte, meg a pálinka körte
0: anyu. Aha.
1: Jaj, de aranyos az a kis kötény rajta.
0: Úgy látszik, hogy meghúzásra kerül most reggel. És látod, ott van benne a körte, úgyhogy így benne.
1: Na, elnevezeti a pannon reggelit, ígyunk.
0: Eléggé félig van ez az üveg már, de hát jól van, falusi emberek fogyasztják. De tényleg ezen mit kondárkodik bele a műsorunkba, Viktor? Na, de hát a hallgatók is, férfiak itt vannak, már köszöntöttek minket, tehát szóljatok hozzá.
1: Nem látok üzeneteket, mi történik?
0: Lehet, hogy volt valaki már ustorkán egyébként közül. Lehet, hogy másnak is van arra a földje.
1: Lehet.
0: Vagy lehet, hogy sőt, hát azért gondolom, legalábbis remélem.
1: Lehet, hogy mindjárt ír majd ilyen földszomszédot, hogy újra ki kell méretni, beleszántottatok tavaly. Mindig ilyen örök dilemma egyébként a falvakban nálunk is, hát mindig ez volt, hogy a megye. Hol a megye? Beleszántott, belevetette a búzáját, 20 centire a mi földünkbe, most mi lesz, és ezekből mindig ilyen őrületes drámák kerekednek, tehát mint hogyha, most én nem tudom, de ha nekem kéne ezzel foglalkoznom, hogy most van egy földem, és a szomszédom véletlenül beleszánt az enyémbe, vagy odavett valamit, az nyilván lehet közölni kultúrát módon, hogy figyelj, Léci, legközelebb majd jobban néz meg, hogy hol van a te földed, meg hol van az én földem, de hogy egyébként én nem tudom, de gomboson az emberek 80%-a ugye földműveléssel foglalkozik, ez örök téma,
0: vérre
1: menő viták vannak e körül, erről szól az egész év, hogy most Atya Úr Isten is, hogy lehet ilyen kretén a szomszédunk, mert hogy nem tudom, ezt meg ezt csinálta, meg is szándékosan csinálta, és ezt nem hagyhatom, és akkor összevesznek, összeverekednek, nem beszélnek, akkor hívják a földmérőt, akkor a földmérő hülye, nem tudom, nagyon érdekes.
0: De igen, én ezt annyira úgy
1: el tudnám engedni ezt a témát, ha velem történne ilyen, de aztán mindig mondják nekem, hogy hát igen, de tudod, hogy most az a 20 centi vagy 30 centi beszántás, meg hogy akkor oda veti a sajátját, azért az sok, mert hogyha összeszámolod, akkor az összejön álmod, meg jó, de most megéri összeveszni a szomszédommal. Meg...
0: De egyébként vannak, akik már bocsánat, de nagyon pofátlanok.
1: Hát na, itt van, kezdődik. Mi a helyzet ustorkán?
0: Komolyan. Tehát, hogy sőt, amikor valaki ilyen nem egyenésbe csinálja dolgokat, hanem ilyen mindegy, amikor részeg is, akkor már pálika volt. Tehát, hogy ilyen hullámosban, hogy mondják azt szépen magyarul.
1: Úgy szántja?
0: Hát, meg vagy vett, úgy, meg mit tudom én épp, amit csinál. Tehát azért vannak ilyen emberek is.
1: Hát ez ilyen posztmodern.
0: Amikor én is úgy belemennék, és akkor a földje közepére úgy nem tudom csinálnék valamit. Ott hagyok egy ajándékot.
1: Jó, te túlélnéd gomboson.
0: Lehet. Na, Attila, jó volt. Nem ő tanított, bocsánat. Volt egy ismerőse, aki tanított az ustorkai iskolában.
1: Ki?
0: Hát Attilának egy ismerőse írta nekünk, hogy ő tanított.
1: Hol látott ezeket az üzeneteket? Ja, és ott tanított az ustorkai iskolában. Igen, nagyon jó, nagyon aranyos az ustorka.
0: De tényleg nem tudom, hogy az ustorkánk mondják, vagy ostorka. Vagy ez csak egy igazából egy ilyen népi?
1: Hát ostorka, és aztán igen, biztos, hogy ez ilyen népi, és változott.
0: Mert oké, ostor, és akkor abból ostorka, de hogy ustorka.
1: Persze, hogy ustornak hívják, ami gombosan is úgy mondják, hogy ustor az ostorra.
0: Hát akkor nem mondok annyira.
1: Viktor néz.
0: Azt se tudja, a városi Viktor, miről beszélünk.
1: Jaj, de tudja. Na, azt is írta Ati, hogy tavaly nem, mert nagyon drága volt a gyümölcs, de előzőleg minden évben főztem 3 gyümölcsből lekvárt.
0: Na. A barack szerintem az egy közkedvelt, a szilva. Meg? Mi van még?
1: Barack szilva. Szilvából van ez, amit az én díj nagymamám, ahogy készített a szilva lekvárt, amikor tudod, ilyen nagyon, már ilyen szinte ilyen kemény, vagy tudod, hogy megáll benne a kanál, olyan nagyon sűrű, és igen, a fekete. Direkt van egy fajta szilva, amiből azt készítik egyébként, meg nem mondom, hogy milyen. Meg Magyarországon egyébként egyszer voltunk forgatni, van egy település Szatmárcseken, nagyon-nagyon-nagyon messze van, és ott szatmári, ez nyilván szatmári szilva. Ott készítenek ilyen lekvárt egyébként, és fú. És
0: imádom, amikor ugye ráteszik a hát azt a minek fóliát, vagy minek mondják, a tetejére, hogy rá kell gumizni, vagy rácsavarni.
1: Celofán,
0: igen.
1: Celofán.
0: És akkor leszedni, és akkor mindig mondták, hogy a tetejét egy kanállal szed le, mert ugye azt nem veszük ugye meg rögtön, és akkor mindig le kellett szedni a tetejét, és új palacsintára, meg kenyérre, úgy, de imádtam. Hú.
1: Barack szilva szamóca. Ebből készíti Ati. Aztán Tihi írt, még a kölnitek illatát is érezni a rádión keresztül. Ó, igen, micsoda üzenet. Zoli annyit írt csak, hogy sziasztok. Szia. Semmi bók. Sziasztok. Csajok, Tibi is írt. Ati is, jó reggel, csajok. Ritka kombináció, írja másik Zoli.
0: Ébredeznek itt a népek.
1: Igen. Lányok is írhatnak amúgy.
0: Ők főzik az uraknak a kávét, vagy már csinálják a reggelit az uraknak.
1: Viktornak, azt mondja, Viktornak írhatnak a csajok. Jaj.
0: Viktor!
1: No, hát szerintem zenéljünk, és akkor utána majd érkezünk.
0: Nem vagyunk elegek mi ketten.
1: Közérdekű hírekkel. Viktor.

0: közérdekű információ következik.
1: 6 óra 26 perc van. És hát 5 fok. 5 fok. Egész őszies idő volt tegnap este. Annyira fújt a szél, hogy néztem, hogy most le fog dőlni a kémény, lerepülnek-e a cserepek.
2: Téli kabátba jöttem.
1: Borzasztó. Hát nem tudom. Tudom én, hogy a májusi eső aranyat ér, de azért most már ami túlzás, az túlzás.
2: Igen, úgyhogy, de tényleg az azért már katasztrófa, hogy május 13-án elővettem a téli kabátomat.
1: Abszolút nem tud ilyen normális nyárias idő lenni, vagy nem kell nyárias legyen, de ilyen késő tavaszias idő.
2: A kedvencem akkor is mi? Na mi? Szabadnapos leszek.
1: Ja, hát
2: mind a kettő nap esni fog az eső, és orkán erejű szél lesz.
1: Persze.
2: Annyira várom már. És amint...
1: Lehet otthon takarítani, Edina, a szabadnapon.
2: Föl van takarítva, nálam mindig rendben van.
1: Lehet még egyszer takarítani.
2: És amint visszajövök dolgozni, ki fog sütni a nap.
1: Igen. Ez borzasztó egyébként.
2: Nagyon. Fú, nagyon utálom. Nagyon. Fú. Lehet inkább bejövök dolgozni.
1: De Murphy egyébként, tehát csomószor ez van, hogy amikor szabad vagy, akkor zuhog az eső, amikor bejössz, akkor meg hitágra süt a nap, ülsz itt bent, és nézek kifelé.
2: Igen.
1: Jó lenne kint programozni
2: valamit.
1: Az utcán
2: kellett volna vezetnünk a műsort, vagy kint Palicsitó partján.
1: Igen. Igen. Ma mondjuk ne. Most jó itt bent.
2: Igen, és egyébként az viszont talán legalábbis nekem jó hír, mondjuk mezőgazdáztak, de biztos, de hogy nem lesz ma eső.
1: Ma nem lesz eső,
2: meg
1: igen, és 14-5 fokos csúcsra lehet számítani. Hát most, na, jó, az már
2: de
1: nem annyira hideg.
2: Szombatra de szombatra megint zivatart ír és mutat.
1: Szombat, már péntekre is, nálam azt írja, hogy pénteken is lesz eső.
2: Lehet, igazából egész szombat, keddig tulajdonképpen
1: hétfő,
2: nekem
1: kedd,
2: mutatja.
1: Igen. De hát ott igazából jövő hét elején már melegszik a levegő, úgyhogy akkor már ilyen 22-24 fokos csúcsra számíthatunk. Úgyhogy így elvileg szerémségben volt nagyon nagy szél, 500 km/órás szélre figyelmeztetett tegnap egyébként a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet, de hát itt is azért elég erősen fújt. Áramkimaradás tekintetében Sári, Kelebia, Szabadka és Oromhegyes érintett. pannonrtv.com-on olvashatóak a részletek.
2: És van tavaszi nagy takarítás jól megszokottan. Egyébként ma Kis Radonovácon teszik ki a hulladékgyűjtőket. Ez is megtalálható a pannonrtv.com-on, hogy pontosan hol.
1: Igen. Tegnap is már kim volt ott a környékünkön, mi Kis Radonovácon lakunk.
2: Hát tegnap mindig, és a mai nap a tiétek.
1: Igen, és mindig káosz van egyébként a konténerek körül. Ugye mindig beszélünk erről, hogy megjelennek ott különféle bandák, akik már alig várják, hogy megjelenjen ott egy kocsi, ami tele van nagyon nagy kincsekkel, és lecsapassanak rá. De most valami olyat tapasztaltam, mentem tegnap haza, és a konténer mellett őrületes, hatalmas nagy területen rengeteg szemét. És látod, hogy van, ami úgy ki van válogatva, tehát, hogy vannak valami műanyagok úgy egy kupacba téve, tehát, hogy nyilván ezek a bandák, akik lecsaptak rá valahogy, ezt így beosztották, meg ott így külön válogatták, de hatalmas, hatalmas a káosz. Úgyhogy én nem tudom, hogy egyébként azt eltakarítja-e majd bárki. Mert hogy oké, hogy a konténert elviszik, de hogy ami körülötte van...
2: Hát igen, érdekes, majd kiderül. És hogyha már egyébként konténer meg szemetes kuka, akkor Dusanovón, illetve Visnyevácon osztják a kék kukákat.
1: Igen, tegnap forgattunk is.
2: Igen, 22-ig, ha jól látom.
1: Amik egyébként fekete kukák, csak kék a tetejük.
2: Igen?
1: Igen. Igen.
2: Ez jó.
1: Úgyhogy black and blue. Csaba is írt nekünk, jó reggelt. Szevasz.
2: Ja, és határ.
1: Ja, határ.
2: Horgos röszkén van 23 perc per pillanat Magyarország felé. És mi a helyzet vissza?
1: Vissza oké.
2: Nincs. Aha, igen, ez a border vecser szerint. Bízunk benne, hogy ez így marad a nap folytatásában is. Bár most nem jön semmilyen ünnep, nem?
1: Jön majd pünkösd, persze pünkösd.
2: Ah, igen.
1: És ez egyébként Németországban, meg Ausztriában munkaszüneti nap, úgyhogy jönni fognak.
2: Hát igen, akkor vagy előtte, vagy utána ajánlatos megindulni. Aznap nem biztos, mert hát biztos, hogy lesznek várakozások bőven-bőven. De hogyha van nektek is bármiféle információtok, rendőröket illetően, tényleg rendőrök.
1: Rendőrök, igen.
2: Hát nincsen.
1: Még nincs.
2: Még korán. Még ők is a kávét iszák.
1: Jaj, nagyon majdnem beleszaladtam egyébként egy 3 nappal ezelőtt. Jöttem a Rádics Fivérek utcán. A lányomat hoztam egy szülinapról, és közben meg akartam szólni a fiamnak, hogy jöjjön ki a ház elé. Mert hogy őt meg viszem tovább. Hogy mindjárt ott leszek, jöjjön ki a ház elé, és tudod, így vezetek. Hát most mit csinálják, szoktam néha így mobilozni vezetés közben, hát most ez van. És tudod, hogy emelem fel a mobilomat, hogy mindjárt majd felhívom a gyereket, és így hopp, így emelem a fülemhez, így fölnézek, látom, ott vannak a rendőrök, de olyan helyen az evangélikus templom mellett soha nem láttam még ott rendőrt. És az a lendülete így teszem is le a telefont, és látom a rendőr az így indul az út közepe felé, jaj, mondom, szuper, és aztán így meglátta, hogy női sofőr is, így nem szólt semmit, mehettem, és az utánam jövőt állította meg, hála jó Istennek.
2: Én azt mondtam, hogy csak a hajamat vakartam.
1: Igen.
2: Fülem viszketett.
1: De egyébként meg ők is szoktak néha telefonálni, szoktam én látni, hogy mi történik a rendőr
2: már el engem is 70-80 a településen belül.
1: Hát ők intézkedni siettek.
2: Igen. Én is erre gondoltam, azért mondtam.
1: Meg amikor telefonálnak, akkor mindig éppen valaki bejelent egy bűncselekményt, és azt rögzít.
2: Egyébként én rendőr szerettem volna lenni.
1: Tényleg?
2: Igen, csak aztán rájöttem, hogy lehet, hogy utálatos lettem volna, és gyorsan megvertek volna.
1: Kivel? A rendőrtársaiddal, vagy az
2: nem,
1: emberekkel?
2: Nem, hanem az emberek vertek volna meg. Igen. Nem, amúgy... Meg lett volna, hogy kivel lettem volna kedves. Nem, amúgy. De tényleg viccen kívül így lennék közlekedési rendőr. De komolyan. Már most, nyilván most nem, de úgy mit tudom én, nekem az úgy tetszik.
1: Szóval te most azért vezetsz velem műsort, mert igazából itt akarod bejelenteni a fölmondásodat.
2: Nem, még nem. Nem, viccelek nem. De úgy tényleg, na olyan, mit tudom én.
1: Én közlekedési rendőr nem lennék. Gyerekkoromban én katonanő akartam lenni.
2: Oh.
1: De azért csak igazából már Gomboson ugye ott állomásoztak a katonák, amikor volt a háború, és akkor mindig jöttek tankokkal, integettem nekik, tiszta extázisban voltam, és akkor innen jött, hogy én katonanő leszek. Hát nem lettem, hál' Isten. De igazából az a rendőr vonal ez úgy soha nem vonzott. De egyébként, ha meg rendőr lennék, akkor ilyen jó fej lennék. Én megbüntetném a gyökereket, akik tényleg így, nem tudom én, mennek 200-zal 50 helyet mondjuk.
2: Igen.
1: De amúgy meg egy csomó embert úgy elengednék büntetés nélkül. Mert azokat úgy megjegyzed, vagy nem tudom, tehát nekem is vannak ilyen tök jó élményeim, tudod, amikor így most az autópályán jöttem, és tudod, ott azért nézik, hogy mennyi idő alatt teljesíted a távot, és akkor megállítanak. És akkor ott is megállított egy rendőr, megkérdezte, madame, akkor-e? Madame. Én így néztem, annyira elkezdtem nevetni, mondom, most honnan jössz, hogy hogy madame. És mondom neki, hogy ez szuper, és azt mondta, hogy idítettet, semmit nem is kér. És akkor tudod, hogy megjegyzed, amikor valaki nem azt csinálja, jaj, most elkezd kötekedni, meg látom, hogy előbb ide értél, akkor nem annyival menti, amennyivel kellett volna.
2: De viszont vannak
1: egy, nem tudom, tartalék, égő, meg... Nekem mindig eddig jó tapasztalatom volt.
2: Én nem tudom, szóval így vannak olyanok, akiket bőven előszednék, tehát tényleg nagyon-nagyon nem tisztelnek senkit és semmit szerintem így az utakon, és úgy pont kiállnék olyan helyre, ahol tudom, hogy vannak olyan, és most nem ismerősökről beszélek, mert fogalmam nincs, hogy kik, csak így tényleg nem tudom, sétálok, itt Szabadkán megyek a Belgrádi úton Palics felé, vagy megyek kerékpárral, és tényleg némelyik ember annyira pofátlanul vezet.
1: Nagyon durva.
2: Így nem tudom, mit gondol. És még ledudálja, ember 50-nel kell menni, mit dudálsz, és akkor mész, mint a cikázikot jobbra-balra. Hát vagy indulj el előbb, vagy nem tudom. Tehát, hogy ha vészhelyzet van, akkor még talán meg tudom érteni, mert akkor lehet, hogy én is sietnék.
1: Csak akkor még kapcsolja be a villagót.
2: Nem. De nem rendőrről, tehát egy egyszerű...
1: Nem, hanem a, mármint, hogy a... kis
2: négyes migát?
1: Végel.
2: Uh-huh. Ja.
1: Ha most valami olyan dolog miatt, hogy nem tudom, nekem is volt, hogy vittek a kórházba, és gyorsan oda kellett érni.
2: Igen, azt mondom, hogy vannak igen ilyen esetek.
1: Bekapcsolod, benyomod, és akkor tudják, hogy ja, oké, jó, neki most tényleg valami dolga van, nem éppen, nem tudom én, versenyt szervez a haverjaival.
2: Hát, igen, úgyhogy azért mondom, hogy vannak ilyenek, tényleg tisztelet a kivételnek, de hogy pont az ilyeneket úgy előszedném. Tehát, hogy azért, na... Csak az a baj, hogy az ilyen legtöbb ember is valakinek a valakia, és akkor telefonnál egyet, és akkor az van, hogy jó van, bocsánat, akkor még a rendőr kér elnézést tőle. Tehát azért, na, haragudjunk már. Úgyhogy...
1: Attila azt írja, Edina, lehet, hogy alacsony lennél rendőrnek. Szerintem nem.
2: Kikérem magamnak, én egy magas ember vagyok. Kis székre áll, hogy lenne egy kis szék, és így, nem tudom. Nem, egyébként mennyi vagyok? 165? 170 lehet? Nem hiszem, hogy vagyok 160.
1: Én vagyok 167. Szerintem ilyen egy magasak vagyunk kb. Aha.
2: Egyébként egyetem alatt még jó pár évvel ezelőtt, akkor mértek? De nem emlékszem, hogy mennyi voltam.
1: Na mindjárt megmérlek. Viktor? Hol van egy... Hozzatok egy szorstokot. Centit.
2: Tényleg? Viktor, van centit az autóba? Centi. Vagy milyen férfi vagy, nincs centit az autóba? Viktor.
1: Mindjárt megnézzük, mindjárt lemérem az Edinát.
2: Na, jövünk vissza majd az információval.
1: Igen, ez egy fontos információ.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: No, jöttünk is. Eszünk.
2: Eszünk. Edina annyi kajás témát bedobott ma, hogy megész.
1: Imádok, tényleg imádok enni. Szokták mondani, hogy nem látszik, de én tényleg imádok enni. Főleg az
2: azért imádsz enni, mert nem látszik. Ha látszolna, akkor nem imádnál.
1: Most azért hoztam nektek, látod, ilyen finomságokat. No, de hogy mit is. Biztos, hogy sokan szoktatok menni olyan helyekre, ahol svéd asztal van. De vannak olyan ételek, legalábbis ezt mondják az okosok, a szakértők, hogy van olyan, amit nem jó lenne választani, és ezt ajánlják, hogy ne is tegyétek meg, mert hogy nyilván vannak ezek wellness hétvégék, nyaralás, hotel reggelik, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy a kínálat, és tudom, hogy tipikusan az vagyok, hogy reggel fölkelek, ugye éhes vagyok, és hogyha ilyen helyen vagyok, és tudom, hogy habzsidőzsi van, és 2 millió kaja, és így odamész, és így minden jól néz ki, és így mit tegyek, és így mindent, és így bepakolom a tányért, és utána nincs arcom otthagyni, és addig tömöm magamba, ameddig már rosszul vagyok, de nem akarom otthagyni, mert nem akarom pazarolni, mert tudom, hogy kidobják, és nekem ez olyan rossz érzés, hogy voltam olyan hülye, hogy teleszedem a tányért, és utána meg fogják is kidobják, mert hát legalábbis remélem, hogy nem rakják vissza.
2: Tehát, hogy lehet, hogy visszarakják.
1: Nekem ez még olyan.
2: Biztos van olyan hely, ahol visszarakják.
1: Az a baj, szerintem is.
2: Tuti.
1: És akkor úgy mit tudom, én olyan rossz érzés, de tényleg az, amikor lemész, és úristen Kánaán, és így mit tegyek, és minden jól néz ki.
2: Én alapvetően egyébként úgy be tudom osztani, tehát nem szokott az előfordulni, hogy mondjuk annyira megpakolom a tányéromat, hogy nem tudom megenni, vagy alig tudom megenni. Én mindig olyan érdekes egyébként ez is, tehát hogy mondjuk hanyaralásról beszélünk, hogy ugye mikor van svéd asztal. Reggel általában az van, ebédkor is az van, vacsorakor is, de hogy te ezt, hogy tehát all inclusive-on vagy félpanzión, attól függ igazából, hogy mit eszel onnan, mert hogy ugye, ha mondjuk ebéd van, akkor ugye általában van hideg előétel, van leves, meg ugye van a millió-millióféle főétel, és akkor én ezeken úgy végig szoktam menni, de mondjuk a levest azt van, amikor kihagyom, pont azért, hogy akkor inkább valami egzotikusabb dolgot ehessek. És akkor én úgy csinálom, hogy én mindenből, nem mindenből, de hogy sok mindenből szedek nagyon-nagyon picit. És akkor, ha valami úgy nagyon ízlett, akkor még így visszamegyek. És ez is érdekes, hogyha mondjuk elmenjünk étterembe ebédelni, akkor ott utána én képtelen vagyok mondjuk desszertet rendelni. Ha svéd asztal van, akkor minden probléma nélkül. Tehát így, hogy ettem sok kicsi dolgot, utána még simán bevágok valamilyen desszertet. Imádom, amikor van egyébként madártej. Hát ez a végem van. Nagyon imádom.
1: Azt is kellene csinálni.
2: Igen, még ilyen szép. Igen, nekem is a fejemben van egyébként már 2 hete, hogy majd csinálok. Úgyhogy jó dolog a svéd asztal. Én szeretem, hogy gyerekeim nagyon imádják. Tehát ők rá vannak függve a svéd asztalra. Tehát, hogy random megkérdezik, hogy anya, mikor utazunk valahova, lesz svéd asztal?
1: Egyébként nekem is az utazásoknak az egyik kedvenc része az ilyen svéd asztalos kaják. Tehát, hogy úristen.
2: Ami eddig a legszokatlanabb volt számomra, az amikor Törökországban voltunk, ott hihetetlen volt, hogy ha reggelizni mentél, ha ebédelni, ha vacsorázni, a svéd asztal elmaradhatatlan kelléke volt a kapor, nyilván ők sok kaprot fogyasztanak, de hogy például reggelinél ez úgy nézett ki, hogy ugye ott vannak felvágottak, sajtok, zöldségek, gyümölcsök, mindenféle dolog, és akkor ott a zöldségek mellett egy ilyen hatalmas nagy vázaszerűségben ott voltak a kapor szálak, de hatalmas mennyiség, és azt láttam abban a hotelben egyébként, főleg tehát törökök voltak a vendégek is, nagy része a vendégeknek török volt, és ők, nem tudom én, szedtek egy kis felvágottat sajtot, és egy hatalmas csokor kaprot így oda tettek a tányérjukba, és oké, hogy én mondjuk szeretem a kaporszósz nagyon, vagy az ilyen kapros levest, de hogy nekem ez annyira fura volt, hogy most hogy eszed azt a kaprot? Tehát, hogy így elrákcsálod, de hogy közben még tudod, azok a kis szálak ott úgy fölragadnak a szájpadlásod, de belemennek a fogadba. Nagyon durva. És mindenhez tonna számra eszik a kaprot.
1: Igen, és hogy mi az, amire akkor oda kellene figyelni? Hát azt mondják, hogy ugye fontos a hőmérséklet, meg azok az ételek lehetnek különösen veszélyesek, amik tejterméket, tojást vagy húst tartalmaznak, és ide sorolják a majonézes salátát, a nyers halakat, meg a sushit, az előre felvágott gyümölcsöket, az krémes sütiket, meg a tejszínes krémes fogásokat is, amire érdemes figyelni, és nem azt mondják nyilván, hogy nem is kell kifli meg száraz dolgokon élni, meg nyilván én is azért, ha tényleg elmegyünk, és van rá lehetőség, akkor megkóstolom, de viszont láttam már olyat, hogy úgy nem feltétlen volt guszta az, ami oda ki volt téve.
2: Uh-huh.
1: Tehát úgy láttad, hogy hát ezt nem ma vágták föl, és nem friss, hanem lehet, hogy tegnapit még rárakták. Tehát hogy ez ezért is úgy...
2: Amit az Edina tegnapot hagyott a tányérján, azt most ma megetetjük.
1: Látták, hogy én hagytam ott? Hát igen. Egyébként kérdezte Attila, hogy a svéd asztalhoz vissza lehet menni? Hát igen. Legalábbis soha nem szóltak. Tehát ez
2: persze,
1: pont azért van.
2: Persze, hogy vissza lehet menni.
1: Valaki azt is írta.
2: Van, aki ilyen zarándokutakat szervez, igen, és így visszamegy, igen, így oda megy, aztán vissza zarándokol.
1: Zsebbe kell rakni és hazavinni. Egyébként én pofátlan ember vagyok, pakolják,
2: egyébként pakolják. Jaj, nekem, jaj, de ez nagyon... Én például, tehát nekem vannak ilyen frusztrációim, az egyik az, hogy gyűlölök tömegben enni. Hát most nyilván, hogyha étteremben vagy nem étteremben, hanem de végülis étteremben, meg ugye nyaralás alkalmával, most nyilván, hogyha lemész a svéd asztalhoz, akkor ott tömeg van. Akkor kellemetlen az, hogy most én megyek a tányírommal, és akkor ott így nézem a kajákat, meg jaj, most úgy pakolom a tányírra, nekem ez is olyan, na mindegy. De hát megteszem, hát nyilván fincsi kaják vannak, meg éhes vagy, hát akkor feláldozod magad. És... most mit akartam mondani? Miről beszéltünk?
1: Hát azt, hogy pakolják haza az emberek.
2: Jó, és hogy pakolják haza. Igen, és akkor van például, volt ilyen, hogy egy nyaralás utolsó napja, és indulunk haza, ugye, tehát reggelizünk, svédasztal reggeli, utána indulunk haza. És a barátnőm minden probléma nélkül, tehát, hogy ő mondta, hogy jó, most szuper, akkor megcsináljuk a szendvicseket, meg akkor nem tudom, gyere, minden. És én így lefajtam, és mondom, a szendvicseket, de mondom, hol csinálj meg? Hát itt. Mondom, itt, mindenki elő, de mondom, hát és mondom, mi ezt, hogy fogjuk innen kivinni? És hogy visszük ki? Hát szépen belerakom a táskába, szavítába, visszük. És te elkezdte pakolni az asztalhoz a zsemléket, a felvágottakat, mindent. És hát mondom, mindegy, hát mondom, most akkor nekem is be kell szállnom. Részt kell vennem ebbe a folyamatba. Elkezdtem, én annyira végtelenül, kellemetlenül éreztem magamat, hogy komolyan csodálom, hogy nem süllyedtem a föld alá, így vágtam félbe azokat a zsemléket, közben így azt éreztem, hogy ez nem, hogy az egész néz, étterem engem néz, hanem az egész sziget engem néz. Na mindegy. Úgyhogy én nem ittem túlzásba, hogy csináltam egyet szendvicset a gyerekének, úgy voltam vele, hogy mindegy, majd inkább megállunk valahol venni
1: egyébként
2: kaját.
1: Egyébként én is ilyen vagyok, tehát hogy én is de szoktam én itt betározni, mert nyilván nem úgy, hogy folyamatosan, de teszem ezt, ilyen eset nálam is volt.
2: Mondjuk már, gyümölcsöt azt vittünk le mindig napközben egyébként oda a medencéhez, vagy a tengerpartra, szóval tudod, tányira rápakoltuk, levittük, oké. De egyébként nem is nagyon szeretik, hogyha kiviszed a kaját, meg a kávét, ugye reggeli kávét, igen, az tök jó mondjuk meginni a vízpart mellett, de na, azért úgy ki lehet velük egyezni, amikor már látják, hogy nem hagyod a parton a kávéscsészidet, hanem visszaviszed.
1: Igen, tudják, hogy kedves vagy normális, akkor biztos megengedik. Igen. Csak, na, nyilván nem az egész mindent kell kis plasztikába belepakolni és hazavinni.
2: Igen, viszont érkezek
1: a nagy dolgaimmal, és akkor pakolok, úgy megyek sorba, és pakolok mindent.
2: Megkérdezett tőlük, hogy így, miért ragudjanak, itt fel vannak szeltelve ezek a kolbászok, de egészben nincs véletlenül, és akkor hozzák, bepakolod.
1: Ó, igen. Jaj, de jól lenne képzeldési, mondjuk, te van, persze, jöjjön be, válaszom, mennyi kell, az összes. Ó, képzeld lenne ilyen.
2: Én nem mindjárt híreket kell olvasnunk, be kell fejeznünk.
1: Befogtam.
2: Ezt akartam hallani.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 7 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Hírek röviden.
7: Emelkedett az éves infláció áprilisban. A Köztársasági Statisztikai Intézet szerint az éves ráta a márciusi 2,8%-ról 3,3%-ra nőtt. Havi szinten is drágulás látható, a fogyasztói árak átlagosan 0,8%-kal emelkedtek. A legnagyobb áremelkedés a ruházati cikkeknél, a szállításnál és az élelmiszereknél volt tapasztalható. Növekedés volt többek között az éttermek és szállodák, az egészségügy, valamint a lakhatási költségek területén is. Ezzel szemben csökkenés érzékelhető a kozmetikai termékeknél, a háztartási bútoroknál és a lakberendezési cikkeknél.
8: A béke folyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai rendezésről, és minden tekintetben üdvözli az USA közvetítői erőfeszítéseit. Közölte, hogy a humanitárius fegyverszünet Ukrajnában lezárult, és Oroszország folytatja a különleges hadműveletet, de ez bármelyik pillanatban leállhat.
7: A viharos időjárás már több településen is károkat okozott Szerbiában. Krajevóban, Vrnyácska Banyán és Prokupjen jégeső és intenzív eső zúdult le. Prokupjen rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott, ami helyenként elöntötte a pincéket és a házakat. A hatóságok tájékoztatása szerint egyelőre nem érkeztek hírek súlyosabb anyagi károkról.
8: Megtartották a Mesélő Népkör Népmese Fesztivál díjkiosztó ünnepségét Szabadkán. A pályázatra több mint 500 mese, rajz és animáció érkezett. Boros György képzőművész szerint a zsűrizés során mindig a kvalitás a legfontosabb szempont, a technikai tudás, valamint a színek tudatos használata. Azokat a munkákat díjazták, amelyek eredeti látásmódot tükröztek, és amelyeken érződött, hogy a pedagógus nem avatkozott bele az alkotási folyamatba. Csík Mónika a mese pályázatra érkezett műveket értékelte.
2: Időjárás.
7: Ma csapadékmentes időre kell számítani, a szél viszont több felé erős lehet. A csúcshőmérséklet 17 fok körül alakul.
0: Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
9: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
6: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Ki az ágyból lustaságok? Ki az ágyból lustaságok? Reggeli. Minden hétköznap 6-tól 10-ig. Minden hétköznap 6-tól 10-ig.
1: 7 óra 16, mindjárt 17 perc van. És bevásárolunk.
2: Igen, nagyon aranyos ez a téma. Főleg azért, mert hogy ugye arról van benne szó, hogy kutatók mire jöttek rá annak kapcsán, hogy ki milyen típus, tehát hogy ki az, aki mondjuk a mobiliába írja a bevásárló listát, ki az, aki papírra veti, hogy mire van szüksége bevásárlás során. És ők így megfejtették, hogy egyébként, amikor te papírra írod a bevásárló listádat, akkor hú, micsoda nagy munkát végzel, és hogy az agyad milyen működésben lendül, és a memóriád is javul, és hú, és nagyon cukik, hogy még ebből az aprónak tűnő dologból is egy ilyen nagy kutatást rittyentettek, ami bebizonyítja, hogy igazából tökéletes vagy, ha papírra írod a bevásárló listádat.
1: De van benne egy rész, amit okosan megfogalmaztak, meg szerintem jól is, mert ugye van, azt írják benne, most látod, hogy gyorsan nem fogom megtalálni, de hogy ugye a telefont vagy okos eszközt, amikor elővesszük, akkor ott egy csomó reklám följön, meg ha valaki ír, akkor gyorsan visszaírok, meg mit tudom én, és elfelejtem, hogy mit akartam venni, meg mit csinálok. Tehát, hogy így, vagy hogy most miért nyitottam meg a telefonomat? Velem van ilyen, tehát, hogy bár mondjuk én általában papírra írom le, hogy mi kell otthonra, és utána a papírt otthon hagyom, tehát, hogy én tipikusan ez vagyok, vagy az is, hogy bemegyek a boltba, veszek kenyeret, és utána 12 dologgal jövök ki, mert akciós és jó lesz az, és akkor majd, tehát, hogy én tipikusan ez vagyok. Fú, én nagyon rossz vagyok.
2: Én is papíros voltam, papírra írtam a bevásárló listát, csomószor otthon hagytam, ahogy te is. De volt, amikor sikerült elvinnem magammal az üzletbe, és akkor ott úgy elővettem, és akkor volt is, aki megmosolyogta egyébként, hogy én ott így viszem papírt. Utána átértem arra, hogy jaj, nagyon, mindegy, nagyon ügyetlen vagyok. Telefonomban ugye vannak mindenféle beállítások, lehet jegyzetet készíteni, lehet emlékeztetőket beállítani, én ezeket nem használom. Tehát, hogy nem, én nagyon egyszerűen oldom meg.
1: Messenger üzenetben magadnak.
2: Messenger, igen.
1: Hó, de tudtam.
2: Igen.
1: Én is azt csinálom különben néha.
2: Mint egy néni.
1: Egyébként a saját csetem az nagyon érdekes. Tehát néha, hogy beleírok mondatokat, beleírok, nem tudom, kell uborka, narancs, mit tudom én, kolbász, és akkor így jó, akkor aztán jön egy ilyen link, valami kaja link, amit majd egy szép napon elkészítek, azóta sem. Utána jön megint, hogy ja, akkor egyébként kell még liszt, cukor, meg nem tudom mi, akkor megint jön valami kaja link, akkor megint, és itt azt sem tudom, hogy hol vagyok, és mit kell, és
2: Hát én most megnyitom a saját messengeremet, ilyeneket ír benne most, ezek a legfrissebbek, hogy laptopot vinni, pénzt felvenni, manna mobiliát beadni, elmenni a bőrtáskámért.
1: Az
2: akkor
1: igen.
2: Van ilyen, hogy forint, naptej, júni 5, vagy mi? Ja, van, amikor elírom, és később eszem észre, van itt egy ilyen, hogy azt írja, hogy júni 5, fél kozmetikus. Alatta írja, júni 5, dél kozmetikus. Úgyhogy igen, akkor nekem is vannak ilyen mondatok egyébként.
1: Igen.
2: Amikor így, nem tudom, valamihez kell, valamit írsz, nem tudom, és akkor, ja igen, majd ez jó lesz, vagy ezzel kapcsolatban is majd egy gondolatot leírok, és akkor azt elküldöm magamnak.
1: Igen.
2: Akkor van ilyen, 16 négyzetméter a terasz, ezt is írja itt. Az egy ilyen katasztrófa. Aztán uzsit csinálni, szabad napot leadni. Hát igen, ez hasonló egyébként, mint az emberek telefonkönyve, ahol írja, hogy nem tudom, betonozós Pista, vagy ilyen.
1: És az a dolog, hogy én ezt is soha nem nézek bele, tehát hogy mindig elfelejtem, de olyan hűségesen küldöm magamnak, meg jegyzetelek.
2: Ja, a listákat, nem nézed meg?
1: Hát itt a Messengerbe elfelejtem.
2: Tényleg? Én mindig egyébként előveszem, most már ezt csinálom, hogy a boltban előveszem, megnézem. Néha megpróbálok úgy elmenni bevásárolni, hogy nincs nálam lista, hanem tudom, hogy kell három dolog, és én ezt meg fogom jegyezni, nem fogom megjegyezni. Főleg akkor nem fogom megjegyezni, ha a gyerekeim közül a legkisebb jön velem, mert ő végig, és akkor úgy néz ki a bevásárlás, hogy bemegyünk a boltba, és már ott a bejáratnál mondom neki, hogy mondom, légy szíves, mondom, bepakolok a kosárba, mondom, mindent, amire szükség van, és mondom, utána szólj csak hozzám, hogy esetleg mit szeretnél, jó? Jó. Megígéred anyának? Megígérem. ahogy megfogom a kosarat, és belépünk azon a kis szétnyíló ilyen korlátszerűségen, anya, de vehetünk ilyen csokit, de vehetünk, és mondom, picit csak várj. És akkor jó, akkor elkezdek pakolni a kosárba, tudod, nincs nálam lista, nem írtam listát, mert hogy tudom, hogy mi kell, nem kell sok minden. Három dologból, nem tudom, kettő nem jut eszembe, és akkor ő közben, de anya, csak most figyelj rám, csak egy valamit akarok megmutatni, gyere! És akkor és mondom neki, de mondom, várj, mondom, most ezen a részen vagyunk, mondom, majd utána megyünk a bolt másikig, vagy nem, de most rögtön gyere, és addig unalmaskodik, mondom, jó, elmegyünk az üzlet másik felére, akkor én is meglátok 600 másik dolgot. Igen. Egyébként, akkor azokat bepakolom, és akkor általában a három dolog közül, amit terveztem venni, egyet nem szoktam megvenni, mert elfelejtem, mert ilyen, totálisan eltereli a gyerek a figyelmemet, pláne, ha még ne egy Isten van valami ismerős az üzletben. Úgyhogy...
1: Igen. És most jött egy üzenet is, hogy valakinek a felesége múltkor bement az egyik üzletbe Szabadkán, kettő dologért és 45 percig ott volt bent. Hát igen.
2: Alapos kutatást kellett végezni.
1: Igen.
2: És... De sokszor az van egyébként, hogy ismerősökkel találkozol, és akkor tudod, ez a jaj, sziasztok, jaj, hát mi is, hát ti mit vásároltok, jaj, hát vannak frisbik, tényleg, hát mennyibe kerül itt a frisbi, jaj, de jó, hogy mondod, én is veszek. Ja, de egyébként mentek, utaztok valahova, azért kell a frisbi, vagy egy, tudod.
1: Igen. És írt nekünk Anita, hogy van egy applikáció, ami nagyon jó, évek óta használja, és meg is lehet osztani. Attila is írta, hogy ő is papíros, és általában otthon felejti, de jegyzetet használja a telefonba, és nagyon sok mindent odaír, és jött még egy üzenet, aki szintén elég sok mindent beleír. Az ő telefonkönyve is tele van dolgokkal. Bolond, nevet fel. Fárasztó ember, nevet fel. Neveletlen, tuskó. Ja, hogy ugye ez fel, a telefonkönyv. Igen.
2: Kb. 50 ilyen beírás van.
1: Én meg így nem neveztem el embereket, hogy nevet fel, de ami később
2: nekem volt nevet fel, de van ilyenek, hogy így kőműves, és akkor odaírom, hogy ez kinek az apukája. Nem az ember nevét írom oda, de olyan is van. Különben olyan kőművesem is van, ahol írja a kőművesnek a teljes nevét, tehát vezetéknév, keresztnév, utána írja azt, hogy most mondok egy példát, most nem mondom be a nevét, de hogy szóval így írja, most megnyitottam a telefonkönyvembe, hogy Nagy Kálmán kőműves, Alex apukája. Tehát, hogy ezt így írja, csak most más nevekkel helyettesítettem be. Akkor, ha valaki valakinél dolgozik, tehát, hogy valaki dolgozik egy személynél, akkor itt van ilyen, hogy írja, hogy Bolyán, zárójelbe, és akkor a főnökének a neve. Tudja hova tenni, hogy ki.
1: De egyébként ez jó, mert nekem is van olyan a telefonom, vagy benne van a neve, és így hajtom, és így Jézusom, te ki vagy, és te honnan jöttél, és mit keresel az én telefon? Tehát fogalmam nincs, hogy ki vagy, és mi vagy, és ez jó lenne ezt így odaírni, mert igen, akkor lenne fogalmam, hogy honnan szedtem.
2: Van ilyen is nálam. Xenia orosz szomszéd. Nem szoktam így igazából vissza,
1: vagy kíváncsi vagyok.
2: Nem tudom, hogy mik vannak, de akkor van ilyen, hogy bazenétterem. És ott írja a nevet.
1: Jaj.
2: Hát, várjunk. Igen. Úgy nyilván vannak ilyen becenevek, ami alapján valakit beír.
1: Nem, az a kedvencem, amikor valakinek van több szám, és beírom, hogy nem tudom, Anna 1, Anna 2, Anna 3, és így fogalm nincs, hogy melyik...
2: És nem tudod, hogy ki melyik, meg milyen
1: meg, hogy
2: szám.
1: Melyiket használja, igen, meg mit tudom igen. Én. Tehát, így, fú.
2: Van ilyen is, hogy virágeladó, de hogy milyen virág, halvány fogalmam sincs. Ez egy mobil szám, nem tudom, mi az a virágeladó.
1: Én néha azt szoktam praktizálni, beírom a teljes nevét valakinek. Most fogalmam nincs aztán, hogy írtam be. Tehát, hogy elfelejtem.
2: Ja, persze, nem tudsz rákeresni.
1: Nem. És így fogalmam nincs, hogy keressem. És...
2: Annyira nincsenek durván beírva egyébként nálam a nevek. Azt hittem, hogy lehet, hogy a régi telefonomban ott voltak ilyen olyan cifrák egyébként, mert hát ebben a férfiak jók, tehát az a apukán korosztály, az apukáknál szokott ilyen lenni, hogy nem tudom. Csempe, István, tudom, és akkor minden úgy foglalkozás, meg a keresztnév általában az van összekötve.
1: Igen.
2: Szennyvíz Imre.
1: Ilyenek. Ja, és sose felejtem el, amikor ugye vannak ezek a gombos régi telefonok, amik üvöltenek, a jó hangosan, ezek a nagyon régik, amikor csörögnek. És tudom, egy kisgyerek, amikor voltam, és üvöltött a szobába, és így nézem, hogy ki, és akkor így most mondok valamit, Bandi Piktor, és így szaladsz ki, így, telefon, telefon, ja, telefon,
2: igen,
1: és
2: igen.
1: Ki a Bandi Piktor, vagy mit tudom, vagy mondod. És így Jézus, most üvölt a telefon, és ó.
2: Ez, amikor így szaladták ki a telefon a gyerekkorodba, meg a másik, ami nekem most így erről eszembe jutott, amikor a szél elfújta az antennát a háztetőn, és akkor mindig az volt, hogy valaki szerencsétlen oda föl lett küldve, neked meg nézned kellett a nappaliban a tévét, hogy visszajönni a kép. És a nappaliból kellett fölordítani a padlásra, hogy nem jó! Jó, és én ettől mindig ki voltam készülve, mert ez mindig nagyon hosszadalmas folyamat volt. Tehát pont tudod, szerettem volna valamit nézni a tévében, elmozdult az antenna, akkor apukám fölment a padlásra, és akkor 100 évig ott volt, és nekem üvöltöznöm kellett, hogy nem igen. Jó, akkor most bejött a kép, de abban a pillanatban megint el is ment, akkor ő ordít. Most jó? Még mindig nem jó? Nem tudom, akkor elhangzik egy káromkodás, akkor mindegy, és akkor... Gyerekkoromban én ezt úgy éltem meg, mintha 3 órán keresztül tartott volna ez a folyamat, nyilván nem annyi ideig, de ez mindig ilyen gyötrelmes volt.
1: Jó kis sztorik van.
2: Igen, igen.
1: Voltak, sőt, régen nyilván több volt, mint most, mert most nem tudom, kevesebbet is hallok ilyeneket, meg úgy nem tudom.
2: Hát vannak most is sztorik, csak más jellegűek. Nem tudom.
1: Most már inkább elhívják a szerelőt, és meg az úgy. Megcsinálja.
2: Hát igen, de hát arról is vannak sztorik egyébként, hogy csinálja meg, vagy mit csinál, vagy hogy nem csinálja. Szerelőkről lehet. Bár nekem mondjuk alapvetően azért szerelőkkel kapcsolatban nem, nincs negatív tapasztalatom egyébként, tehát hogy nem volt olyan, hogy most valamit ott, nem tudom, megígérte, hogy egy napig csinálja, aztán 3 hónap múlva még mindig rossz volt, vagy nem sikerült eljutnia, vagy ilyesmi. Nyilván volt olyan, hogy megígérte, hogy mikor jön, és akkor ahhoz képest 2 napra később vágódott be, de hogy alapvetően nekem lekopogom, nem volt rossz tapasztalatom szerelőkkel, viszont egy ismerőse még renoválták a házat, de ez ilyen évekig tartó folyamat volt, mert mindig valami új dolgot kitaláltak, tehát úgy, hogy végre már megcsálták azt a házat, akkor kitaláltak, hogy hát most ők inkább mégis azt a falat kivennék, meg akkor még hozzáépítenek hátulra, meg tehát, hogy így eltartott, szerintem ez tényleg egy 8 évig renováltak egy házat, miközben ott laktak, és ott volt egy ilyen, hogy elérkezett egy pont, hogy tehát, hogy azt nem bírod sokáig, az megterheli az ember idegrendszerét, hogyha folyamatosan ott vannak a mesterek. Uh-huh. Szerintem simán egy válás alakulhat ki abból, hogy renoválják az emberek a házukat. És akkor ott volt az, hogy valami ajtófélfát, hogy betesznek, nem tudom is, de ferde, nem jó, és akkor mondja az ismerősöm, hogy nem látják, hát ez nem jó, hát innen látom, hogy ez nem jó, tehát, hogy görbén áll, valami nem oké, nem tudom. És akkor telnek a napok, és még mindig ugyanúgy ezt a görbe ajtó félfát ott teszik be, veszik ki, tehát hogy megy ott a káosz, és a szegény mester egyszer csak így összerogyott, ez az ismerősöm előtt, elkezdett zokogni, és azt mondta, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, haza akarok menni, és nézett az ismerősöm, hogy de akkor miért nem mondta, hogy nem tudja megcsinálni, akkor hívunk más, és úgy összeomlott szegény ember, aztán fogta magát, hazament, és soha többet nem ment vissza. De hát ez lehet, hogy mondjam, tehát hogy ez ilyen oda-vissza, tudod, tehát lehet, hogy ez az ismerősöm is azért ott ciciáskodott vele, tehát oké, hogy most, hogyha görbe vagy ferdén áll az ajtófélfa, az nem oké, de hogy mit tudom én, tehát tudod, van olyan típusú ember, aki addig macerálja a mestert, amíg
1: hát
2: föl nem
1: igen,
2: adja.
1: Igen.
2: Úgyhogy,
1: biztos, hogy van, meg van olyan, aki tényleg leülés képes nézni, és akkor így kitárt szemekkel, hogy biztos minden ott legyen, és jó legyen. Igen. Van, aki ezt kimondottan nem szereti, se hát a mester, se a gazda. De, na, mit tudom én. Lehet, hogy jó szem előtt tartani, mármint, hogy nem azért, hogy most nem tudom bármit csinálna, hanem hogy tényleg az úgy legyen, ahogy kell. De viszont én is olyan vagyok, hogy ha engem valaki figyel, és tudom, hogy figyel, és minden centit figyeli, bármit, mit hova teszek, vagy sem, ezt nagyon utálom.
2: Jaj, én
1: hú,
2: is.
1: Tehát, és tudom, hogy ez nem, és ha engem zavar, akkor most én miért csináljam mással?
2: Persze. Én is utálom, mondjuk, hál' Isten nem is szokott senki figyelni.
1: Eddig a pillanatig.
2: Most Edina.
1: Most az utána lehet, hogy valaki megy utána, és figyeli, hogy hova mész haza, mit csinálsz, és akkor majd...
2: Jaj, de rossz lenne.
1: Új. Nem, bírnám ezt, úristen, tényleg, hogy így, ezért nem vagyok látod mester.
2: Igen, meg így más, igen, például ez is, hogyha igen, segítségül hívsz valakit, tehát, hogy most nem tudom, ezt segítsen megcsinálni, azt segítsen, vagy érdekes az is, tehát, hogyha mondjuk te fogadsz egy babysittert, aki vigyáz a gyerekeidre, vannak olyan anyatípusok egyébként, akik mondjuk így felkérnek valakit, hogy segítsen neki vigyázni a gyerekre, és akkor nem az, hogy az anyuka addig elmegy otthonról és elintéz valamit, uh-huh. vagy azért kell a babysitter, mert neki dolgoznia kell, és nincs, aki vigyázzon a gyerekre aznap éppen, hanem akkor ő úgy otthon marad, és akkor úgy, tudod, ő úgy takarítgat, meg úgy pucba vágja a házat, de közben meg úgy minden mozzanatát figyeli igen. a babysitternek, vagy...
1: Igen, ezt se értem, hogy akkor... Oké, nyilván nem tudom, lehet könnyebb úgy, hogyha ő addig el van, meg főz, meg...
2: Nem, ha te otthon vagy, akkor a gyerek úgyis utánad hát meg igen. egyébként.
1: No, de jól van, ez már ilyen.
2: Na mindegy, azt tudod, de elkonyarodtunk. Az a lényeg, hogyha kézzel írjátok szépen papírra a bevásárló listát, akkor ez javítja a memóriát, figyelmet, tanulási képességet. Uh-huh. A kézíráskor ugyanis az agy aktívabb, mint gépeléskor, és ez egy mentális rendszerezést és sikerélményt ad.
1: Egyébként velem olyan is volt, hogy olyan csúnyán írtam, hogy nem tudtam, hogy mit akarok venni.
2: Jaj, jött ez velem.
1: És állok a boltba, és mit akarok? És, hó, igen, mit akartok, és mindig ezt mondom, mit akart a költő? És itt gondolkodok, mondom nekem, mi kell? Hogy mi lehet? És fejtegetem a betűket.
2: Igen, igen,
1: félreállok, mert bálok ott valami előtt, akkor jön valaki, akkor az kell neki, akkor arrébb állok, akkor így, de mit is? Jó, mondom, majd visszatérek, megveszek mindent, és akkor visszatérek a végén. Vagy elfelejtem, vagy inkább feladom is rá, és hazamegyek, és így, ja, hát nekem ez kellett, tényleg. És így, de jó.
2: Igen, én is nagyon szépen tudok írni.
1: Egyébként. Ó, megjött Armando. Azt az újságot.
2: Jaj, hát van ma horoszkóp. Vagy milyen nap van ma?
1: Szerda.
2: Tényleg. Lesz horoszkópunk.
1: Köszönjük, Armand, hogy jöttél. Köszönjük, hogy mész.
2: Igen. Érkezik a hét nap horoszkóp. Viktor, mindjárt várja ide a stúdióba.
1: Már. Viktor, behozod? Légy szíves. Legyél cukkerbukker. Gyere. Változnak. Gyere.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!

0: Dobj egy üzit!
1: 063-621-605
2: 063-621-605

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Panoregeri.
2: Miről beszélünk most? Mi jön a következő? Érdekesség jön. Még mindig, nem? Jaj, ez nagyon jó.
3: Jött egy üzenet, most ezt néztem különben. Igen. Aha, Smartlist applikáció. Most látom, hogy küldte Anita. A Smartlist applikáció nagyon jó, én évek óta ezt használom.
2: Ezt mondtam az előbb.
3: És meg is lehet osztani. Smartlist.
2: Nem, mondjuk igen. Ezt én nem láttam még. Mármint, hogy az applikációt.
3: Hát ilyen hasonló van nekem is egyébként a telefonomon. Zoli mutatta meg egyik nap, hogy milyen egyszerűen működik nálam, és amikor megláttam, hogy jaj, lehet ilyen rózsaszín mappákat betenni, akkor mondtam, hogy oké, akkor csináljunk rózsaszín mappákat, de hát azóta sem írtam
2: vele. Csak
3: tele
2: van nem?
3: Nem, ez direkt a telefoné.
2: Ja.
3: Tehát ezt nem letöltöttem, hanem ami ez a telefonnak van gyárilag. De őszintén azt sem tudom, hogy hol kell most megnyitnom. Na mindegy, érdekes. Igen.
2: Hát én azokat nem szeretem, amikor letöltesz egy applikációt, hú, de jó, és teledobálja nekem reklámmal. És akkor így vagy nézd végig a reklámot, vagy folyamatosan ugranak föl. Én azokat, azokkal ki lehet engem kergetni a világból. Tehát én azt nagyon-nagyon utálom. De van egy nagyon jó dolog, és én erre, lehet, hogy jelentkezek. Egy önkéntes munka, ami lehet, hogy az egyik legjobb, főleg az édes szájúaknak. Édességet kell kóstolni egy híres versenyen, és lesz is októberben, és lehet jelentkezni egyszerű kis polgári kis embereknek a profik versenyére, hogy zsűrik legyenek. És ez nagyon jó, mert például tiramisszút kell kóstolni. Hmm. És ez egy önkéntes munka.
3: És Olaszországban.
2: Ó, és ugye van értelemszerűen rendes szakszerű szakmai zsűri, de várják az önkénteseknek, az amatőröknek a jelentkezését is, akik részt vehetnek ebben a kóstolásban. És azt írja, hogy októberben lesz idén ez a verseny, 9-től 11-ig, és az első két napján selejtezők zajlanak, és utána 11-én lesz az elődöntő és a döntő. És ez a szakmai zsűri cukrászokból, gasztro újságírókból és élelmiszeripari szakemberekből áll. És utána jönnek ugye az amatőrök zsűrije, akit egyébként a nyár végén választják ki. Egy online jelentkezést kell kitölteni a versenynek a hivatalos oldalán, és egy rövid teszt kitöltése után majd kiválasztják a szervezők, hogy kik lesznek az amatőr zsűrik.
3: Hát ugyan jelentkez. Most nem tudom, hogy csak olaszok jelentkezhetnek, vagy bárki.
2: Hát igazából
3: mert hogy ugye Olaszországban szervezik meg, hát fantasztikus lenne egyébként.
2: Képzeld, azért mennyire jó lenne. Úristen.
3: És tiramisu. Egyébként itt nálunk lehet jó tiramisukat venni, amit én így ettem eddig éttermekben, az mindig finom volt, és igazából eredeti olasz tiramisut viszont még nem fogyasztottam.
2: Én sem. Nagyon szeretem, tényleg. Nekem nagy vágyam egyszer elmenni Olaszországba, és
3: jaj,
2: a jó
3: hát, okvetlen
2: pizzát, meg a spagettiket, meg a cannellonit. Úristen.
3: Nagyon jó. Ettem az volt a legfantasztikusabb tojáskrémes pizzát. Tehát az alap az tojáskrém volt.
2: Na, ezt nem hallottam még.
3: És volt rajta mangalica szalonna. Meg, tehát fantasztikus, fantasztikus. Meg a limoncello, annyira imádom a limoncello, meg tudnék inni.
2: Fú.
3: Egy hordónyit egyszerre szerintem.
2: Én azt akartam
3: mindenhol
2: készíteni.
3: Kapott, tehát, hogy elmész az étterembe, és akkor ők hozzák neked a limoncellót, itatnak, akkor tudod, ez ugye mindig a ház ajándéka.
2: Én ezt szeretem a görögökben is, hogy ott is van ilyen házajándék, hogy imádom a görög kaját is. Fú, azok is olyan finomak, és jaj, olyan jók. Jaj.
3: Ma nagyon sokat beszélünk a kajákról egyébként. Hamarosan hírekkel jövünk, következő órában pedig horosz, koposz.
2: Jaj. És egyébként még egy gyors közlekedés. Igen. Írta Violetta, hogy rendőrök mérnek az egészségügyi iskolánál, Szabadkán, na, a stadionnál, a Spártáknál.
3: Violetta, az én Violettám írta, igen.
2: Köszönjük az információt.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.
12: Hírek röviden.
13: Emelkedett az éves infláció áprilisban. A Köztársasági Statisztikai Intézet szerint az éves ráta a márciusi 2,8%-ról 3,3%-ra nőtt. Havi szinten is drágulás látható, a fogyasztói árak átlagosan 0,8%-kal emelkedtek. A legnagyobb áremelkedés a ruházati cikkeknél, a szállításnál és az élelmiszereknél volt tapasztalható. Növekedés volt többek között az éttermek és szállodák, az egészségügy, valamint a lakhatási költségek területén is. Ezzel szemben csökkenés érzékelhető a kozmetikai termékeknél, a háztartási bútoroknál és a lakberendezési cikkeknél.
14: A béke folyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai rendezésről, és minden tekintetben üdvözli az USA közvetítői erőfeszítéseit. Közölte, hogy a humanitárius fegyverszünet Ukrajnában lezárult, és Oroszország folytatja a különleges hadműveletet, de ez bármelyik pillanatban leállhat.
13: A viharos időjárás már több településen is károkat okozott Szerbiában. Krajevóban, Vrnyácska Banyán és Prokupjen jégeső és intenzív eső zúdult le. Prokupjen rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott, ami helyenként elöntötte a pincéket és a házakat. A hatóságok tájékoztatása szerint egyelőre nem érkeztek hírek súlyosabb anyagi károkról.
14: Megtartották a Mesélő Népkör Népmese Fesztivál díjkiosztó ünnepségét Szabadkán. A pályázatra több mint 500 mese, rajz és animáció érkezett. Boros György képzőművész szerint a zsűrizés során mindig a kvalitás a legfontosabb szempont, a technikai tudás, valamint a színek tudatos használata. Azokat a munkákat díjazták, amelyek eredeti látásmódot tükröztek, és amelyeken érződött, hogy a pedagógus nem avatkozott bele az alkotási folyamatba. Csík Mónika a mese pályázatra érkezett műveket értékelte.
2: Időjárás.
13: Ma csapadékmentes időre kell számítani, a szél viszont több felé erős lehet. A csúcshőmérséklet 17 fok körül alakul.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
0: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanó habokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
9: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
17: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
18: Éljen a május! Továbbra is nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskus útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.

0: Görnyelvecke, haladóknak. Tikkanis, hogy vagy? Boronakat is szóló? Ide ülhetek? Szagapó, szeretlek. Tudtad, hogy a horoszkóp görögül? Horoszkóposz? Ja, hogy mit mondanak a csillagok? Ez kiderül. Az asztrológiában a nap, a hold és ezek bolygóinak helyzete megmutatja, mire számíthatsz. Az asztrológus megmondja. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Ilyenkor tényleg asztrológusnak érzem magam.
2: Ó, igen. Te mi vagy? Oroszlán?
1: Oroszlán vagyok, igen.
2: De? Bak.
1: Jaj. Valaki, valaki bak volt még. Ki múltkor. Várjunk a...
2: Köztünk nincs. Bika, Brasnyó Bika. Brasnyó Bika, a Sánta Oroszlán, a Zeci meg Halak. Ez a Viktor mindig elfelejtem. Vízönt.
1: Víz.
2: Viktor öntje vizet.
1: Vizezik.
2: No.
1: Na, 7 nap horoszkóp, lássuk. Kos. Hivatás. Ha csak teheti, segítsen másoknak valamilyen jótékonysági akcióban. Szerelem. A kisugárzásának köszönhetően sokan kedvelik, sőt, most valaki érdeklődése túlmutat ezen. Egészség. A szép bőr érdekében igyekezzen vitamindúsan táplálkozni.
2: Bika hivatás. Ha hagyják önállóan dolgozni, és nem szorul rá felesleges alkudozásokra, rengeteg feladatot elvégezhet. Szerelem. Kapcsolata harmonikusan működik, kiválóan megértik egymást párjával, és egészség, a lelki gondok is okozhatnak testi tüneteket.
1: Ikrek hivatás. Túlságosan sötéten látja a helyzetét, ezért várjon még egy kicsit, ne most döntsön a jövőjével kapcsolatban. Szerelem. Új kapcsolatot létesíthet, vagy a régi válik olyanná, mintha most találkoztak volna. Egészség, kiütések jelenhetnek meg a bőrén.
2: Rák hivatás. Mindaddig, amíg tekintettel lesz mások érzéseire, a dolgok gördülékenyen fognak haladni. Szerelem, néhány nem várt találkozás villanyozza fel napjait. Több vasat tart a tűzben. Egészség, sokat ronthat bőr állapotán, ha dohányzik, vagy keveset alszik.
1: Oroszlánok, hivatás, igyekezzen tiszteletben tartani a többiek érzéseit, és meglátja, minden sokkal könnyebb lesz. Szerelem, beköszönhet a szerelem az életébe, és ebből igazán komoly kapcsolat is kialakulhat. Egészség, naponta legalább 2 liter folyadékot igyon meg. Hát ezen már egyen túl vagyok.
2: Na, bravo. Szűz hivatás, ez az időszak alkalmas rá, hogy másokat is beavasson a terveibe, hiszen támogatókat is szerezhet magának. Szerelem, bármilyen lépés tervezés a párkapcsolata terén, azt halassza el egy kicsit, és egészség, igyon minél több gyógynövényből készült teát.
3: Programajánló. Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firigyházán június 6-án.
4: A csapatok megmérettethetik magukat pörköltfőzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
3: Firigyháza, az ízek faluja.
5: Média támogató a Pannon RTV.
0: Folytatjuk a horoszkópot. Azaz a horoszkópot. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Mérleg. Hivatás. Ez az időszak a legkevésbé sem alkalmas csapatmunkára. Szerelem, vegye észre és értékelje mindazt a szeretetet, amely körülveszi. Ön is adjon hangot a szeretetének, vonzalmának. Egészség. A veszélyi érzékenyek nagyon figyeljen a deréktájékára.
2: Scorpion, hivatás. A gondok megoldásával várja ki a megfelelő pillanatot, de ha elérkezik, azonnal cselekedjen. Szerelem, beszélgessen többet a partnerével, és egészség, figyelje az egészségi állapotát, mert bizonyos betegségei most sajnos kiújulhatnak.
1: Nyilas hivatás. Nehézségei adódhatnak abból, hogy próbára teszik az elveit és az életvitelét. Szerelem, flörtben, esetleg heves románcban is része lehet. Egy új szerelmi történet is elkezdődhet az életében.
2: L'amour.
1: Egészség. A szaunázás erősíti az immunrendszert.
2: Bak. Én. Hivatás. Meglehetősen energikus és jól érzi magát a munkahelyén.
1: Na itt van, kész.
2: Jó, ma, most itt jól érzem magam, igen. Szerelem. Most közelebb kerülhet valakihez, akit eddig is kedvelt, de nem tudta vagy merte kifejezni érzéseit iránta.
1: Ez igen.
2: Na, egészség. Hajhullásának nagyon banális oka is lehet. Nem is hullik a haja. Nem szokott hullani. Lekopogom. Tőled elkezd hullani.
1: Lehet. Vízöntő. Hivatás. Végre fény derül remek képességeire. Viktor. És így már elérhetővé válik a kitűzött cél.
2: Hát a képességed az, Viktor, hogy jól vezetnél itt műsort. Bejöhetnél ide.
1: Szerelem. Ez az időszak kiváló alkalmat nyújt az ismerkedésre. Egészség. Ha műtétet javasolnak bármilyen panaszára, ne halogass a sokáig, essen túl mielőbb.
2: Hivatás. Bocsánat, halak. Halak hivatás. Nem most hozzon meg fontosabb döntéseket. Szerelem, könnyen lehet, hogy egy új kapcsolatba kezd, de nem biztos, hogy sikerül elmélyítenie és megszilárdítania. Egészség, a futást egy ideig mellőznie kellene az izületei védelme érdekében. Ez volt a horoszkóp egy hétre a hét nap jó voltából.
1: És menjünk tovább.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: 8 óra 36 perckor megérkeztünk.
2: Megérkeztünk, igen, témával folytatjuk, utána lesz egy kis közérdekű, és vendégek is érkeznek ma majd a stúdióba egyébként.
1: Igen, úgyhogy nem leszünk egyedül.
2: És ketten. Repülés a téma, mert hogy hát igen, ugye bejelentették a kerozin hiányt még néhány héttel ezelőtt, és emiatt egyébként járatokat is töröltek, most én megnyitom ezt a cikket, és a véradási akciót dobja ki, szuper. Nem a viradásról szeretnénk beszélni.
1: És azt írja, hogy körülbelül 13 ezerrel kevesebb járat közlekedik májusban, most.
2: Igen, ez 2 millió repülői helyet jelent, annyit töröltek eddig.
1: És igazából ez a világnak, a légi közlekedési kapacitásának kevesebb, mint 2%-a, és 111 járat tűnt el egy londoni repülőtér menetrendjéből példagyanánt. Én nem tudom, hogy mennyit fognak még, vagy fognak-e még törölni, de kíváncsi vagyok.
2: A Wizzair egyébként azt mondta, hogy ő az idei évet kihúzza, tehát ők nem terveznek törölni, például ugye ez érint bennünket általában leginkább. Igen. A brit légitársaságok vannak leginkább veszélyben egyébként. Isztambul és München jelezte a járatszámok legnagyobb visszaesését, mert a Turkish Airlines és a Német Nemzeti Légitársaság a Lufthansa drasztikus csökkentéseket hajtott végre. A Lufthansa például 20 ezer rövid távon közlekedő járatot törölt. Igen, a rövid távú járatokat törlik, illetve azokat, amelyek nem teltházasak. Jött egy üzenet, hogy szereted-e még a kolbászt.
1: Azért kezdtem el nevetni.
2: Ez már kezd ilyen társkereső műsorra alakulni az ilyen üzenetektől.
1: Mindig szeretni fogom. Nem akartam, most majdnem mondtam valamit, de nem akartam. Kibírom, visszafogom magam. Repüljünk.
2: Nem menjünk bele ebbe a témába. Úgyhogy olyan járatokat is törölhetnek, amelyekre nagyon kevés jegyet adtak el, anélkül, hogy elveszítenék az értékes szlotjogokat azok működtetésére a következő idényben. A kevés eladott jegy esetében ezért is törölhetnek járatokat, hogy megakadályozzák a majdnem üres gépek működtetéséből fakadó üzemanyag pazarlást, ugye kerozin hiány lépett fel. Hát nem árt tájékozódni.
1: Én tényleg mindig abban bízok, hogy nem feltétlen mindig mindenki jár majd rosszul. Mert most tényleg, ha valaki nagyon rákészült, nagyon tervez, és sokkal egyszer kap egy üzenetet, hogy ja, bocsi, nem fogsz ekkor menni. Tehát ez annyi procedúrával jár, nem?
2: Nagyon sokkal, igen, meg egyébként minden légitársaság egy évre elegendő tartalékkal rendelkezik egyébként. Tehát azért mondom, hogy kihúzzák az idejévet, tuti kihúzzák, utána meg hát, ha már lezárul ez az egész mizéria, ami a világban zajlik, és akkor helyreáll az üzemanyagellátás, az energiaellátás, és akkor hát nem lesz egyéb fennakadás.
1: Bízunk a legjobbakba, aztán meg meglátjuk, hogy mi lesz.
2: Igen.
1: Azt hittem, Viktor, lekapcsoltad a fizimát.
2: De, már indítja is a zenét. Jó, Viktor, van, köszönjük, Viktor, nagyon kedves vagy.
1: Köszönöm.

0: Közérdekű információ következik.
1: Pink néni elénekelte ezt a dalt. Nagyon jó volt. Ma, hál' Isten, a napos és felhős időszakok fogják váltani egymást, és nem lesz csapadék. 16 fokos csúcsra számíthatunk mindössze, de aki a kicsit nem becsüli, a sokat nem érdemli, úgyhogy
2: áram viszont nem bírni. Lesz sok felé. Sárén, Kelebián, Szabadkán és Oromhegyesen, úgyhogy menjetek fel a pannonrtv.com-ra, és ott megtaláljátok, hogy mettől meddig és milyen utcákban nem lesz.
1: Véradási akciót pedig Pancsován a Vöröskereszt épületében tartanak délig, illetve Zentán szintén a Vöröskeresztben szintén délig. És rendőrök mérnek az egészségügyi középiskolánál Szabadkán, a Jován Mikics utcában a benzinkútnál, illetve Obziron Zombor irányába. Hát én járom azt a terepet, az az én teritoriumom Gombos felé, ha megyek, akkor mindig látom a helységnévtáblát, hogy Nedolaziu Obzir, úgyhogy ott mérnek.
2: A határon meg egyedül a Horgos 2 Röszke 2-n van 23 perc várakozás, oda is és visszafelé is. És még tavaszi nagy takarítás van.
1: Tavaszi nagy takarítás van. Nálunk, az is az én teritoriumom. Minden. Tiéd, ustoros.
2: Na, oda nem viszik a kukeszokat.
1: Így van, kis Radanovácon vannak kihelyezve, tegnap, illetve ma. Hát a Livka Sándor utcában, illetve a Vukmandusit utcában is, úgyhogy lehet vinni a szajrét.
2: Igen, és aztán 14-én, 5-én pedig majd Újvároshelyi Közösség területén helyezik ki a nagyméretű kis kukákat, hulladékgyűjtőket.
1: Igen, egyszer sikerült egyébként így kiderítenem előre, tehát fönt van egyébként mindig a neten, hogy már szinte 2 hónappal korábban, vagy lehet, hogy még előbb, hogy mikor, hol lesz a tavaszi nagytakarítás, és egyszer sikerült így tudatosan rákészülnöm erre, és mindent összegyűjtöttem, kivittem az udvarba, és akkor, amikor elérkezett a nagy nap, akkor nagyon büszke voltam magamra, hogy ezt így megszerveztem, és mindent elvittem. Aztán
2: kiderült, hogy ez valami másik időpont.
1: Nem.
2: Másik év.
1: Fantasztikusan utána néztem, Edina. De az eset többi részében úgy szokott történni, hogy megyek kocsival, és látom, hogy úristen, kint vannak a kuká, mi lesz most, mit vigyek ki? Úgyhogy nem vagyok most sem felkészülve.
2: Na, és eszembe jutott egy jó kis közérdekű még közlekedés, egy hatalmas kráter tengleng a központban, mégpedig a Vászesztájcse utcában, tényleg, a lakásom előtt.
1: Na.
2: Aha.
1: Kell beletenni így ilyen vödörbe virágokat.
2: Nem, virágok, faágakat tettek bele, és utána most már szétrombolták, gondolom, az illetékesek, és egy hatalmas nagy kráter van ott, és így körbe van most már legalább táblázva. Az is biztos, mert szerintem egy jó páran belerohantak, mert azt nyilván nem lehetett messziről látni, de most már ott vannak a kis táblák.
1: Tavaly előtt a Vukmandusit utca végén volt egyébként egy ilyen nagyon nagy kátyú, és mentem arra kocsival, jöttem be dolgozni egy vasárnapi csodás reggelen. És ott volt egy ilyen nagy vödör, és tele volt nárciszokkal, és olyan jó kedvem lett, tudod úgy.
2: Ja, és még jól is megemlítettem őt is az üzenet, hogy szombaton beszakadt István alatt.
1: István alatt? Hát igen, István, egy fogyókúra sosem rossz.
2: Milyen jó utcán van, így vonzom az embereket, hogy oda én csináltam, hogy akkor ha valakit beszakad, akkor én meg ott állok, és akkor így vonzom, hogy gyertek.
1: Igen. Szóval István beszakadt. De mivel szakadtál be? Mivel voltál? Kocsival?
2: Biztosan gyalog.
1: Hát lehet, hogy gyalog, ki tudja. Tudod így...
2: Odállt és ugrált.
1: Egyébként nem, hogy mondjam, tehát nem túl súlyos, de hogy tudod, amikor mondják azt, nem, csak azért, amikor mondják azt, hogy nem vagy kövér, csak erősek a csontjaid. Hát attól ki vagyok készülve, úgyhogy lehet, hogy Istvánnak is nagyon erős csontjai vannak.
2: Hogy szokták mondani? Gyúrszvaze.
1: Igen. Okay. Erősek a csontjai, igen. Meg az autója is igen. Nehéz, és beszakadt. Ennyi.
2: Na, ez jó. Ez jó. Milyen igen. Jó, hogy bemondtam. Látod?
1: Jó van, Viktor, ne bólogass. Viktor már nagyon engedni a zenét. Mivel megyünk tovább? Milyen zene jön most? David Guetta. Yeah! Ez ilyen nyári parti hangulat. Utána hírekkel jövünk. Vendégek érkeznek. Fantasztikus.

0: Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Hírek röviden.
9: Emelkedett az éves infláció áprilisban. A Köztársasági Statisztikai Intézet szerint az éves ráta a márciusi 2,8%-ról 3,3%-ra nőtt. Havi szinten is drágulás látható, a fogyasztói árak átlagosan 0,8%-kal emelkedtek. A legnagyobb áremelkedés a ruházati cikkeknél, a szállításnál és az élelmiszereknél volt tapasztalható. Növekedés volt többek között az éttermek és szállodák, az egészségügy, valamint a lakhatási költségek területén is. Ezzel szemben csökkenés érzékelhető a kozmetikai termékeknél, a háztartási bútoroknál és a lakberendezési cikkeknél.
10: A béke folyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai rendezésről, és minden tekintetben üdvözli az USA közvetítői erőfeszítéseit. Közölte, hogy a humanitárius fegyverszünet Ukrajnában lezárult, és Oroszország folytatja a különleges hadműveletet, de ez bármelyik pillanatban leállhat.
9: A viharos időjárás már több településen is károkat okozott Szerbiában. Krajevóban, Vrnyácska Banyán és Prokupjen jégeső és intenzív eső zúdult le. Prokupjen rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott, ami helyenként elöntötte a pincéket és a házakat. A hatóságok tájékoztatása szerint egyelőre nem érkeztek hírek súlyosabb anyagi károkról.
10: Megtartották a Mesélő Népkör Népmese Fesztivál díjkiosztó ünnepségét Szabadkán. A pályázatra több mint 500 mese, rajz és animáció érkezett. Boros György képzőművész szerint a zsűrizés során mindig a kvalitás a legfontosabb szempont, a technikai tudás, valamint a színek tudatos használata. Azokat a munkákat díjazták, amelyek eredeti látásmódot tükröztek, és amelyeken érződött, hogy a pedagógus nem avatkozott bele az alkotási folyamatba. Csík Mónika a mese pályázatra érkezett műveket értékelte.
8: Időjárás.
9: Ma csapadékmentes időre kell számítani, a szél viszont többfelé erős lehet, a csúcshőmérséklet 17 fok körül alakul.
0: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod. Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
12: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
13: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
15: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Ta-ta-ta-ta-ta! Két csodálatos vendég van nálunk, Verebes Andrea és Kucsok Borisz, a Kosztolányi Színház színművészei, színészei, mert hogy bemutatóra készültök, Gogol a Köpönyek című előadásra lesz bemutatva május 22-én pénteken, már telt házas, tehát igen, aki szeretne jegyet, véletlenül se írjon. Max várólista.
1: De
0: gondolom már a reprízre is biztos elfogytok, nem?
1: Így van. Sziasztok, üdvözlők a kedves sziasztok hallgatókat.
2: Sziasztok, jó reggelt.
3: Kinek sziasztok mi? Reggel, 4:10-kor.
0: Hát ja, reggel, ne kezd ezt a boomer szöveget, igen, hogy hát nekünk már nem reggel.
2: Akkor szép délelőtt kívánok mindenkinek.
1: Ilyenkor ébrednek itten csak.
0: Igen. És sokáig ébren vannak. Mi akkor már rég yes alszunk Edina, úgyhogy...
1: Így van.
0: Más a bioritmusunk, az biztos. Kokán Mladenovic no rendezi a darabot. Számtalanszor dolgoztatok már vele együtt. Sokadik közös munkátok a rendezővel. Mennyiben változott a köztetek lévő dinamika az évek alatt? Most már azért gondolom eljutottatok oda, hogy félszavakból is értitek egymást.
1: Abszolút. Negyedszer dolgozom én most a Kokánnal, és mindig nagyon izgalmasak a munkák, amiket csinálunk most különösen. És azt gondolom, hogy egy igazán összehangolt és még inkább egymásra kapcsolódó munkafolyamat van mögöttünk, és még előttünk áll egy hét, ugye. A Köpönyeg az egy klasszikus mű, ami prózai formában íródott, szóval nem egy drámai mű, és most ezt a Kokán és a Golinelli dramaturgunk átdolgozták, és egy új köntösbe, köpönyek köntös, ugye, milyen szép is párhuzam, köntösbe helyezték, kicsit közelebb hozták a mához, a szöveg átíródott, tulajdonképpen a történet adott, de a szöveg egy új szöveg, ami íródott a próba folyamat alatt, a mi improvizációinkból, amikből volt sok, ez is ilyen játékosan zajlott, ugyanakkor egész komolyan és mérehatóan, szóval sok olyan játék volt, hogy ezt úgy kell elképzelni például, hogy feladta feladatnak a rendező, hogy gondolkodjunk a főhősünk Akakievics, akit én játszom, nem mellesleg, a főhősünknek az életén, a múltján, hogy milyen tárgyai lehetnek, és akkor elkezdtünk ezen gondolkodni, felsorolni, de különböző szituációkat is csináltunk szerelmi életéből, stb., amik nincsenek az eredeti műben leírva. Az én specialitásom a szerelem.
2: Erre most én fogok kapcsolni, jó?
1: Abszolút, hát, kérlek szépen,
2: én játszom Akakievics szerelmét, amit mi találtunk ki, vagy amire így a kísérletezések alatt mi találtunk választ, hogy végül is biztos, hogy van valami szerelem, amit Gogol nem tartott éppen fontosnak, vagy ugye másfelé vitte a történetet, de a mi előadásunkban fontos az, hogy vannak ilyen alapvető emberi kapcsolódások, és pont abból kifolyólag, hogy ő milyen karakter, tehát, hogy ő csak a munkáját végzi, és tényleg egy ilyen mókuskerékben van, valahogy még a szerelmi szál se fér bele az életébe.
3: És egyébként szerintem, hogyha elgondolkodunk most ezen a kijelentésen, akkor nagyon sok ilyen ember van a való életben is, akik mennek a mogoskerékbe, csinálják, végzik a munkát, és igazából semmi másra nagyon nincs idejük. Tehát, mint hogy teljesen így kizárnak a külvilágot, a magánélet is, meg minden, nem?
1: Így van, és pont ezért is választott a rendező, illetve a színházunk vezetősége, Mészáros Gábor közösen ezt a szöveget, hogy egy kicsit ezt mutassuk fel, hogy milyen, amikor valaki csak kivonja magát mindenféle társadalmi és egyéb aktivitásokból, és csak szemellenzősen egy dolgot visz végbe az életén keresztül, és nem vállalja a felelősséget se semmiért, és nem is akar semmibe sem beleszólni. És ezt egy ilyen szatirikus hangnemben, ami a Kokántól nem idegen többi előadásunkban is ezt használta, és én ezt nagyon szeretem, mert ennek megvan egy kis humora, és ugyanakkor úgy megvan a komolysága is.
0: És egyéb... bocsánat. Igen? Ha nagyon leegyszerűsítjük az eredeti szöveget, akkor ott ugye az alaptörténet lényege, az elmagányosodás, az, hogy te mennyire kiszolgáltatott vagy egyébként mondjuk a társadalom felé, tehát hogy mikor érkezik el az a pont az életedben, amikor téged újra el tudnak fogadni, és mikor következik be az a pillanat, amikor kivet a társadalom magából, és magadra hagy. Nyilván ez abszolút jól reflektál a jelenben is, tehát hogy nyilván az elmagányosodás az sajnos nagyon gyakori nálunk, és hogy az érdekes egyébként, hogy ti belehoztatok ebbe a szerelmi szálat, de hát te már említetted, hogy ez a szerelem sem teljesedik ki, tehát hogy akkor nem úgy oldottátok meg, hogy akkor ez lesz egy talán a vigasz, vagy a megoldás, hanem igazából a szerelem terén is ez az elmagányosodás lesz a végkifejlet.
2: Igen, szerintem az elmagányosodást segíti ez a szerelmi szál, ami nem jön létre végül, de valahol azt is, hogy így Akaki Akakievics, vagy ezt a figurát, így hogy lehet bővíteni, tehát hogy alapvetően milyen történések vannak még az életében, de az elmagányosodásra, vagy hogy kapcsolódunk, és milyen elvárásaink vannak, hogy kapcsolódjunk egy társasághoz, hogy alapvetően mi a köpönyek szimbóluma. A mai társadalomban is nem mindegy, hogy milyen színű a köpönyegem, vagy milyen badge-et teszek föl magamra, mert egyszerűen besorolnak, és egyszerűen így hát egy bizonyos bizonyos helyre helyeznek. És valahogy az Akaki Akakievicsbe számomra így, hogy ez egy régi történet, vagy tehát, hogy a Gogol világához visszakapcsolódunk, ez arra utal, hogy ez mindig is így volt valahogy a társadalomban, és ez most is így van, és ez a kerék, ez a bizonyos, nem mókuskerék, de ez a történelmi kerék, ez így ismétli önmagát. És erre nekünk művészekként szerintem rá kell látnunk, és most tartunk valahol a próba folyamatban, de azt hiszem, hogy egy ilyen szép tükröt fogunk tartani arról, ami zajlik az életben, és ami egyébként zajlik az emberben magában ilyenkor, egyedül, ebben a magányban.
0: Igen, és nagyon erős az üzenete ennek egyébként. Ezt hogy élitek meg a próba folyamat során, tehát hogy mennyire jönnek elő, tehát nyilván gondolom azért kaptok valamennyire szabad kezet abban, hogy hogyan jön össze ez az előadás, de hogy egyébként amikor hazamentek, akkor mennyit agyaltok ezen a problémán, mennyit gondolkoztok azon, hogy egyébként milyen állapotban van a társadalmunk, hogy ti milyen állapotban vagytok, mint egyén, elindít bennetek ez egy ilyen fejlődést akár?
1: Igen, abszolút. Számomra nagyon felemelő, hogy tudunk ezekről a dolgokról beszélni, hogy egyáltalán beszélünk, hogy gondolkodunk róla, és felemelő az is, ahogy megközelítettük ezt a tematikát, témát, ezt a művet. Azt gondolom, hogy sokat, hát szokták mondani, hogy művészek azok ilyen érzékeny lények, és sokszor megyünk tönkre, mi is, magunk is, vagy sokszor élünk meg dolgokat hevesebben, akár pozitívakat is, nem csak negatívakra gondolok. Ezért mindig hatással van az emberre az, amikor valamivel foglalkozik, és valamilyen témával, témában elmélyül. Hazavisszük persze, és elvisszük magunkkal, amikor próba után leülünk egy italra, vagy reggel, miközben reggelizünk, vagy tornázunk, és sokat gondolkodunk rajta. Hát ilyenkor ez őrlődik az emberben egészen a bemutatóig, sőt még utána is. Szóval mindig egy kis darabka bennünk lesz a darabból, és visszük tovább magunkkal, és adjuk tovább a közönségnek, ami nem mellékes.
2: És jobb eset be nagyon nyitott szemmel tudunk járni a világba, hogy befogadjunk több impulzust. Tehát, hogy ebben az esetben ugye van nekem egy saját véleményem, mint Verebes Andrea, de mint Verebes Andrea színésznőnek, vagy hogy mondjam, alkotónak egyszerűen sokkal nyitottabban kell látni a dolgot, hogy utána ne egy szemszögből álljak bele a produkcióba, mint alkotó.
3: Igen, és itt azért említetted a közönséget, és majd tényleg úgy kíváncsi leszek én is a visszajelzésekre, meg nyilván főként ti is, meg a rendező is, hogy a közönség is rájönne és észreveszi-e, és felismeri-e azt, amire ti is tulajdonképpen így közösen együtt felszeretnétek hívni a figyelmet, vagy átadni tulajdonképpen a közönségnek, hogy van és létezik ilyen probléma, és hogy azért erre figyelni kell, és azért szerintem ezen változtatni kellene. Mert ez így a nagyon félelmetes és nagyon veszélyes az egész.
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon látványos, izgalmas, szép előadás készül, költői képekkel, bár még tényleg még most rakjuk össze, de már most látszik, hogy lesz egy ilyen wow effektusa, egy ilyen varázslatszerű mesebelisége a jó értelemben. Úgyhogy én bízom benne, hogy oda fog érni a közönséghez, és ezt meg fogják érteni, sőt, szinte biztos vagyok benne.
2: Igen, de én most azt gondolom, hogy bennünket nagyon sokan hallgatnak, és olyan emberek hallgatnak, akik el is fognak jönni megnézni bennünket valamikor, és bátran mondom nekik, hogyha bármikor, bármilyen kérdésük van, akkor mi igazából ott vagyunk nyitottan az előadások után is, vagy föl lehet bennünket keresni, hogyha bárkiből bármilyen kérdés van. Vagy egy ilyen tapasztalat, amikor
0: Borista
2: jönnek...
0: Borista 20-tól 25 éves nők keresették. Bocsánat, nem hagyottam ki.
2: A középiskolások, amikor jönnek hozzánk egy-egy ilyen beszélgetésre, akkor például ez nagyon érdekes, amit említettél, hogy fölteszünk bizonyos kérdéseket, vagy ők tesznek föl nekünk bizonyos kérdéseket, és néha ők látnak meg kívülről olyan dolgokat, amiket mi lehet, hogy tudat alatt használtunk, de nem jutott el a tudatunkig, vagy nem tudatosítottuk. Úgyhogy hát nagyon remélem, hogy az energia, vagy akarás, amit ebbe az anyagba fektettünk közösen, az alkotócsapat is, a színészek is, és ez most szerintem egy nagyon szép csillagállás alatt jött létre, vagy jön létre, mert még folyamatos, hogy el fog jutni a közönségig, és el fog gondolkodni, vagy valamilyen hatást fog gyakorolni rá, mert valahogy ez a célunk.
1: Ezt mondtam én is, csak te szebben mondtam.
0: Meg igazából nagyon jól... Azt hiszem, hogy azt mondtad, hogy Gábor találta ki, hogy ezzel az előadással induljatok.
1: Kokám Ladanovics hozta az anyagot a Gábor.
0: Nagyon jókor készül ez az előadás. Tehát tényleg én azt látom, hogy olyan katasztrofális állapotban vannak az emberek. Teljesen függetlenül attól, hogy függetlenül a politikai hovatartozástól, minden egyébtől, nagyon súlyos hónapok vannak előttünk, és szerintem nagyon súlyos hónapok és vannak mögöttünk is, vannak előttünk is, és azt látom, hogy az emberi kapcsolatok rovására ment az elmúlt időszak, és szerintem ennek hatására még jobban ki van éhezve a közönség egy ilyen típusú előadásra. Mert hogy ugye azt is sokszor halljuk, hogy jaj, hát én csak akkor megyek színházba, ha ott nevethetek, ha másfél órán keresztül folyhatnak a könnyeim a röhögéstől, közben még a színháznak nem feltétlenül az a szerepe, hanem pont az, hogy elindítson egy változást magában az egyénben, meg úgy egyébként a társadalmat is formálja.
1: Igen, szerintem ennek a humora is izgalmas lesz. Lesz benne nevethető rész, hogy így mondjam. Hogy...
0: Megnyugodhatnak azok, akik nevetni járnak a színházban.
1: Ugyanakkor elgondolkodtató is.
0: Azt is említetted, hogy míg ugye zajlik az előadás összehangolása, mikor szokott általában beírni egy előadás, beírik, tehát tudom azt, hogy nálatok a főpróba hét, tehát a bemutató előtti hét az katasztrófa, tehát hogy akkor minden színész ideg állapotban van, és akiket én úgy személyesen ismerek közelebbről, azokhoz nem lehet szólni azon a héten. Bemutató előtt megszületik általában mindig ez a hát mondjuk a megérése az előadásnak, vagy van, amikor épp a bemutató napján, vagy esetleg csúszik egy kicsit?
1: Az utolsó hét az mindig nagyon intenzív, és sokat számít, hogy osztjuk be az energiánkat, erőnket. Szokták mondani, hogy a színház csinálás az nem egy egyenesen arányos folyamat, szóval nem úgy kell elképzelni, hogy elkezdünk valamit építeni, és akkor fokozatosan, szép lassan eljutunk a végkifejletig, és a dinamikája az épülésnek az ugyanaz, hanem eleinte nincs semmi, akkor egyszer csak hirtelen történik valami, akkor az egész minden összeomlik, és akkor újra kell építeni, akkor megint, és akkor megint összeomlik. Változó, hogy mikor vannak ezek az összeomlások a 7-7-ben, melyik fázisban, és éppen mikor, és a rendezőtől is függ, hogy hogy tartja a kezében a dolgokat. De jellemzően az utolsó hét az mindig egy intenzív időszak, amikor szinte végig bent vagyunk reggeltől estig. Amikor befejezzük, akkor utána még megbeszélések vannak, úgy, hogy van, hogy éjfélig is bent vagyunk ilyenkor, és reggel már ott kell lenni, és újra helyt kell állni, és csinálni kell, de hát változó, hogy itt most biztos, hogy egy intenzív időszak lesz ez az utolsó egy hét.
3: Nekem most különben kicsit olyan, de lehet, hogy csak tévedek, és én látom rosszul, hogy az, hogy most milyen helyzet van, és hogy Anett is mondta, hogy ezt így jókor hoztátok és rakjátok össze, hogy nem feltétlen biztos, hogy nehéz volt azonosulni a karakteretekkel. Most nem konkrétan teszem azt a magánéletetek miatt, gondolom és értem, hanem akár a környezetetekben, mástól, meg tényleg ez az egész, amiben most van a társadalom. Nem? Vagy?
1: Igen, mondjuk a főhős, az Akakievics teljesen más típusú ember, mint amilyen én vagyok. Ezt szoktam mondogatni a rendező is, hogy nekem pont ellentétemet kell játszanom.
0: De ez megtisztelő egyébként, nem? Hogy egy ilyen szerepet rád bíz.
1: Igen.
0: Tehát, hogy abszolút. Nem egy karakterszínész vagy, aki mindig ugyanazt a típusú karaktert játsz el, hanem
1: abszolút megtisztelő.
0: Föl van adva a lecke.
1: Fel van adva a lecke, bizony. Szóval
2: de szépen helytáll a Boris.
1: Meríteni mindenhonnan és mindenfelől, és szoktam is így figyelgetni embereket, akiket kinéztem. Ő lehet az a csávó, akivel most itt foglalkozunk, vagy nő, vagy bárki.
2: Igen, de azt is kell tudni, hogy a kokánnál alapvetően most a Borisnak egy ilyen kivételes helyzete van, mert tényleg egy karakterformáláson megy végig az előadásba, de nagyon sokszor ezek másfajta építkezések, mint egy ilyen klasszikus értelembe vett darab kapcsán, mert ugye itt első körben az is egy nagyon fontos dolog, hogy én, mint Verebes Andrea, mit gondolok erről a témáról. És nagyon sokszor egyes szám első személyébe kell megszólalni. Még akkor is, hogyha egy megírott anyag van, amit Gogol, vagy azaz a Kokán és a Góli Neli átírtak most. Mm-hmm. És ez persze egyrészből azt gondolod, hogy hát ez könnyebb végül is. De nem könnyű, mert az életben se könnyű vállalni azt az álláspontot, amit éppen szeretnél, vagy amit éppen
1: képzel.
2: Ha van álláspontod egyáltalán.
1: És ez a legnagyobb kérdés.
2: És ez a legnagyobb kérdés, ugye, amit kérdeztél, hogy mind gondolkodunk, amikor hazamegyünk. Általában azt mindig elmondjuk, hogy kapunk ilyen bizonyos ilyen improvizációkat, és improvizálgatunk. Nem tudom, hogy az emberek fejében mi van ilyenkor, de most elmondom, hogy velem mi történik. Kapunk egy feladatot, és egyszerűen addig, amíg ki nem találom legalább a fejembe, és meg nem valósul, addig pörgetem az agyamat. Azon is, hogy én mit gondolok róla, mit akarok elmondani, és azt utána hogy fogom kifejezni, nem csak szavak szintjén, hanem a művészet többi eszközével.
0: Ennyi. Most nem akarok itt ilyen pszichológiai műsort rítjenteni a Pannon reggeliből, de most még az jutott eszembe, hogy ugye a fő téma az elmagányosodás, meg az ember társadalom közötti kapcsolat végül is, ha leegyszerűsítjük. Te egy viszonylag kis létszámú társulat vagytok. Nyilván, ha azt mondom, hogy elmagányosodás, akkor nem feltétlenül egy színházi társulat jut eszembe, akik egyébként ott vannak egymásnak a hét minden napján. De hogy ez a társulaton belül hogy működik? Tehát hogyan tudjátok felemelni egymást? Van-e kapacitásotok arra, hogy odafigyeljetek a másikra, hogyha nem tudom, bemegy a Boris és rossz paszban van, akkor az Andrea oda megy hozzá, és gyere, beszélgessünk próba után. Tehát, hogy mennyire működik ez köztetek? Én azt hiszem, hogy sejtem a választ, de hogy alapvetően egy színészre lehet jellemző az, hogy elmagányosodik? Tehát, hogy veszélyezted benneteket mondjuk ez? Úgy, hogy mondjuk egy társulat tagjai vagytok is, és a nézők előtt léptek fel estéről estére?
2: Én leszek a gyorsabb most.
0: Jó.
2: Miközben jöttem most ide hozzátok, ezen gondolkodtam, hogy erről nagyon szeretnék beszélni.
0: És most hát nem vagy elmagányosodva, hát egy hullámhosszon vagy. Működik a telepátia.
2: Működik. Azon gondolkodtam, hogy számomra most én ugye előzőleg a Kokánnal Újvidéken dolgoztam, és nagyon jó volt bizonyos szempontokból, bizonyos rálátásaim vannak, hogy hogy működik egy-egy csapat. De én nagyon hálás vagyok, hogy Vajdaságban, itt a Kosztolányi Dezső Színházban dolgozhatok, pont azért, mert azt érzem, hogy minden emberrel, még a takarítónővel is, és a vezető színésszel, a prvákkal, Kucsó Borisszal, és tudunk egymásra figyelni. Vagy hogy tudjuk egymást, persze, látjuk, ismerjük már egymás rezgéseit, hogy fú, most ő nincs jó paszba, és akkor hogy tudod földobni épp a kedvét. És erre a Borisz sokszor jó példa, mert ő ezeket figyeli, észreveszi, és a társulat többi tagja is. És számomra ez a legfontosabb ahhoz, hogy ne magányosodjunk el, vagy hogy higgyünk abba, hogy van értelme színházat csinálni.
1: Nincs minden színházban egyébként ez így. Mégiscsak ez egy munkahely, szóval nem kötelező az, hogy mi barátkozzunk. Nem lenne az, de kevesen vagyunk, sokat vagyunk együtt, sok időt töltünk egymással. Oda kell figyeljünk ahhoz, hogy épp egészséges elmélyű egyének maradjunk. Amúgy egyébként a Kokán el szokott vinni minket esténként biliárdozni is, és még a munka után is együtt vagyunk, szóval vannak ilyen rendezők is, az is egy jó kis móka, hogy ott leengedünk, beszélgetünk nem az előadásról, hanem éppen a biliárd játékról, vagy bármiről.
0: És egyébként, ha egy kicsit kitekintünk a társulatból, akkor például a közönséget érdekli, hogy a színészeink hogy vannak? Vagy egy szélesebb réteget szokott ez érdekelni? Vagy az van, hogy ja, hát ők színészek, hát ők mit csinálnak? Hát ők este buliznak, alszanak délig, utána bemennek, kicsit ott bohózkodnak a színpadon, és ennyi. Tehát, hogy vannak ilyen sztereotípiák azért. Ezt el kell ismerni.
1: Én
0: tehát a színészekről kialakult egy ilyen... Én csomószor hallottam ezt, hogy színész. És akkor közben meg, ha látom akár mondjuk ugye Mészáros Gábort, akit ugye én közelebbről ismerek, hogy mennyi szöveget kell megtanulni, hogy kell megtanulni, be kell menni, reggel be kell menni, délután, utána este játszani kell, tehát hogy azért a színész élet nem egy könnyű. Én mondjuk nem bírnám, pláne mondjuk család mellett, és hogy ez érdekli az embereket, vagy ők ezt észreveszik, hogy mennyi munka van ebben?
2: Én nem tudom, de az annyira nem is érdekel, megmondom őszintén, hogy ki mit gondol rólam emberként. Hogyha kíváncsi, akkor majd kapcsolódunk, és találkozunk, és felfedezzük egymást. Jobb esetben az viszont jobban érdekel, hogy érdekli-e őket az, amit csinálunk, és hogy mi a nézettség. Az viszont jobban érdekel, hogy akárhogy lehet a mi részünkről is nyitni, és utána pedig lehet, hogy egy következő lépésként eljutunk odáig, hogy ezeket a sztereotípiákat fölbontjuk, mert én is az elmúlt időszakban csináltam meg az autóvizsgát, 4:20-kor keltem, nem minden reggel, de majdnem minden reggel, elmentem vezetni 2,5 órát, utána jöttem haza, és mentem be a próbára 10-től 2-ig, és 6-tól 10-ig. Tehát, hogy mondjam, ugyanúgy nekünk is történnek az életünkben más dolgok, és más dolgokba is helyt kell állni, tehát
1: igen, nyilván
2: szerintem ez
1: föl
2: lehet bontani ezt a sztereotípiát, hogyha valakit érdekel.
1: Hogy melyik előadásra mennyi ember jön össze, vagy mióta játsszuk. De az semmiképpen nem hagy minket hidegen, hogy ha netán, mert van olyan, hogy 20 ember ül a nézőtéren, ahol 100 fő kellene, hogy üljön, az nyilván hatással van az emberre, és akkor gondolkodik azon, hogy most miért nem érdeklem én a közönséget itt Szabadkán, vagy mitől kevesebb ez az előadás, vagy értéktelenebb idézőjelben, mint egy másik, amelyiken össze tud jönni annyi ember. És akkor ez egy kicsit úgy néha elszomorítja az embert ilyen értelemben, hogy én is ilyen értelemben élem meg ezt az érdeklődést. Szóval, hogy...
0: Hogy inkább akkor művészi szempontból, tehát, hogy maga a darab érdekli őket, igen, és igen, ha igen, igen miért, igen, és igen, ha nem, akkor miért nem.
1: Abszolút.
0: Hát figyeljetek, Szombatkán egyébként én azt tapasztalom, hogy úgy működnek az emberek, hogyha esik két csepp eső, akkor ők aznap este nem mennek
1: ezt
0: színházba.
1: Ezt
0: úgyhogy, úgyhogy nem feltétlenül a színház iránti közöny miatt nem mennek, vagy nem is tudom. Tehát,
2: igen, de ez egy szokás kérdése is valahogy. Tehát, hogy a nagymamám esőbe bármikor eljön busszal Palicsról, 80
1: hát,
2: plusz...
1: A nagymamád.
2: De ő más dolgokra is eljár így, vagy hogy ilyen eseményekre. Hát nem azért, mert csak a kisunokája, vagy nem tudom. Tehát igazából, de lehet, hogy egyszer-kétszer én ezzel próbálkozok, nekem ez a stratégiám, most például a gyógyszertáros nővel megkérdezte, hogy te a színházba dolgozol? Mondom, igen. És akkor meghívtam egy előadásunkra, és mondtam, hogy így az elsőre akkor az én vendégem leszel, és akkor utána lehet, hogy következő alkalommal már kialakul benne egy igény, és a szokását meg tudja változtatni azáltal, hogy valami jót látott, vagy valami történt vele az a másfél-két óra alatt.
0: Most erről eszembe jutott egy személyes sztori, amit muszáj elmesélni, mert nagyon cuki. Egyébként én egy ilyen idős nénét ismertem meg, még nagyon rég, 10 pár évvel ezelőtt, és akkor egy picit dolgoztam a Kosztolányi Színházban, és megismertem egy idős nénét, és beszélgetünk, és mondom, hogy hol dolgozom, és jaj, de ő úgy szereti a meséket, meg a gyerekszínház, bábok, nem tudom, és mondom, pont most lesz gyerekszínház fesztivál, a Kosztolányi Színház, akkor még a Mladoszban volt, ott lesz egy előadás, mondom, jöjjön el velem, én ezzel a vadidegen nénivel bebicikliztem. Az előadás egy francia társulat jött, csodálatos előadás volt egyébként, a néni az végig... de így hangosan horkont mellettem. Na mondom, mindegy, legalább elhoztam a színházba, vége lett az előadásnak, így szólok neki, hogy hát indulni kéne, és azt mondja, ez gyönyörű előadás volt, és így néztem, mondom, milyen jó, legalább valami szépet álmodott, úgyhogy, és végtelenül hálás volt, és boldog, hogy hát, hogy ő eljutott, és láthatott egy előadást, igaz, hogy végig aludta, de hogy na, cukik az ilyen sztorik, igen, be kell vonni új embereket, meg hát azért alapvetően, tehát, hogy most itt van bemutatóra már nincs jegy, röprízre sincs.
1: Nincs, ezt nem tudjuk.
0: Úgyhogy... Na, hát itt össze kell szednie magát a jó népnek, aztán járni színházba egyébként, tehát hogy ez a kollektív mentális egészségünknek az alapja, hogy eljárjunk például színházba is.
1: Így van.
0: Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, sok sikert a bemutatóhoz, meg hát az azt megelőző kitartást, héthez igen. Kitartást.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskaraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
0: Műsorajánló.
5: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
6: Editor's Choice.
5: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: STK-ből, a Panno reggeli hivatalos támogatója.
2: Panno reggeli. Köszönjük, hogy minket választottak.
3: Kireházott a ideg. Epedes muffin tettem, amit az Edina hozott. Fantasztikus.
4: Jaj. Még. Viktor, te nem akarsz beszólni, hogy milyen jó vagyok? De.
3: Hát a negyedik emelet most el van olvadva a boldogságtól. No, hát véget ért a mai reggeli. Igen. Holnap Zeci és Sánta jön majd.
4: Igen.
3: Presszó nem tudom, ki lesz ma őszintén, biztos Melissa, nem?
4: Igen, ma és holnap a Melissa van.
3: Úgyhogy hallgassátok továbbra is a Panno Rádiót. Hát, hogy mikor lesz legközelebb csajos műsor, az majd kiderül. Még mi sem
4: szólni
3: tudjuk.
4: Szólni kell a főnöknek.
3: Igen. Megkörnyékezzük a brasnyót. Na, sziasztok!
4: Köszönjük, hogy velünk voltatok. Legyetek jók.
3: Csá.
4: Sziasztok.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
4: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Migránsok közötti összetűzés történt kedden késő este Obrenovac közelében. A szerbiai RTV értesülései szerint egy személy életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült az incidens során. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a rendőrség a történtek után elindította a Vihar 3 nevű akciót. A hivatalos közlés szerint a művelet lezárult, ugyanakkor a rendőrök továbbra is a helyszínen tartózkodnak. Az ügy kivizsgálását a belgrádi felsőbb ügyészség vette át. A két migráns csoport közötti összecsapás kedden este 10:30 körül történt egy nehezen megközelíthető erdős területen. A jobb szerbiai egészségügyhöz egyenletesebb orvos elosztásra van szükség, jelentette ki Gyuro Macut. A szerb miniszterelnök elmondta, hogy az alapellátást kell előtérbe helyezni annak érdekében, hogy a frissen diplomázott fiatalok munkát találjanak azokon a városokban és településeken, ahol élnek, ami, mint mondta, hozzájárulna a szakemberek egyenletesebb elosztásához. Bejutott az Eurovízió döntőjébe a szerb versenyző Szerbiát, a heavy metal együttes a Lavina képviselte Bécsben az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az első elődöntőben 15 ország képviseltette magát. A Krajmene dal utolsóként hangzott el a verseny folyamán. A zsűri döntése értelmében 10 produkció jutott be a május 16-án rendezendő döntőbe. A fináléban már biztosan ott lesz tehát Szerbia, Görögország, Finnország, Belgium, Svédország, Moldávia, Izrael, Horvátország, Litvánia és Lengyelország. Csütörtökön tartják meg a második elődöntőt, ahol újabb 15 produkciót láthat a zsűri és a közönség. Hangversenyt adtak a Szabadkai Zeneiskola érettségiző diákjai a Szabadkai Városháza dísztermében. Mozart, Weber, Lehár műveket játszottak, és a Monti csárdás is elhangzott. A szólistákat hagyományszerűen a Zeneiskola szimfonikus zenekara kísérte. Paskó Csaba felkészítő tanár azt mondta, hogy az elmúlt évekhez képest ugyan csökkent a zeneiskolások száma Szabadkán, a pedagógusok mégis bizakodóak az utánpótlást illetően, és a középiskolai évek után is figyelemmel kísérik tanítványaik pályáját. Az idei végzős évfolyamból 6 kiemelkedő tehetségű növendék kapott lehetőséget arra, hogy szólistaként lépjen fel az esten. Változatos rendezvényekkel köszöntik a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót Szegeden, összművészeti és színházi produkciók, valamint az írásaira reflektáló képzőművészeti alkotásokból rendezett kiállítás is lesz a következő hetekben. A programsorozat kiemelt eseménye május 21-én a Mindig Homérosznak című különleges összművészeti előadás, melyen maga Krasznahorkai László is színpadra lép. Hagyományosan Szeged napjához kapcsolódva idén május 22-én rendezik meg a díszközgyűlést, melyen átadják a város kitüntető címeit is. Idén a díszpolgári elismerést Krasznahorkai Lászlónak ítélték oda.
3: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 14 fok van, némileg felszakadozik a felhőzet, és a meteorológusok előrejelzése szerint már nem lesz szükségünk esernyőre. A hőmérséklet csúcsértéke visszaesik, 17 fokot jósolnak. A hét második felében is felhős és napos időszakok fogják váltogatni egymást.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
5: Kutyaszdrávja.
11: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
12: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: 10 óra 18 perc van. Sziasztok, sziasztok! Ez itt a Panton Rádió. Maradjatok velünk továbbra is, mert érdekes témák lesznek ma. Petkovics Erminnel fogunk beszélgetni, aki nemrégen San Franciscóban járt, és nagyon sok ikonikus helyszínt járt be, akár a városok zsongását, illetve a természet szépségét is megtapasztalta, és ami nem elhallgatni való részlet az, hogy egy kisbabával utazott, és ezen kívül még rengeteg élményt gyűjtött. Mit adott neki ez az utazás, mi mindent látott, erről fogunk beszélgetni a mai presszóban. Illetve szó lesz még egy kicsit a mesemondás fortéjairól, nem is akárkitől hallhatunk majd tippeket és friss gondolatokat. Pintér Zsolttal, a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség elnökével hallhatok egy beszélgetést majd a mai műsorban, illetve lesz egy kis cukiskodás is, mert hogy hamarosan két nap múlva lesz egy kiállítás megnyitó Topolyán a múzeumban, és nem is akármilyen kiállításról van szó, a Mackók nyomában ezt a nevet viseli, és a plüsmacik kerülnek a központban. A múzeumnak az igazgatónőivel fogunk beszélgetni erről a különleges kiállításról, és kiderült az is egyébként a beszélgetésből, hogy nagyon egyedi darabok is vannak, egyedi macik is vannak ezen a kiállításon, és lesznek itt még érdekességek. Számítok a figyelmetekre, ma is egészen 14 óráig együtt leszünk Nagy Viktor és Packovics Melissa alkotja a mai presszós csapatot.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rt.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. Vízszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
0: Műsorajánló.
5: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
6: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
7: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Presszó. A Pannon Rádió lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
2: Pannon Rádió, a te hangod, különleges és nosztalgikus kiállítás nyílik május 15-én Topolyán. A Topolya Község Múzeuma Mackók nyomában címmel játékmackó kiállítást szervez, amely nem csak a gyermekkort idézi meg, hanem generációkat is összeköt emlékeken, történeteken, és természetesen a szeretett plüss figurákon, plüss macikon keresztül. A részletekről a múzeum igazgató nőjével, Radakovics Marinával beszélgetünk most a Pannon Rádióban. Üdvözlöm!
3: Üdvözlöm én is, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mesélj egy picit nekünk arról, hogy hogyan született meg a Mackók nyomában kiállításnak az ötlete.
3: Hát az ötlet nekünk minden évben bizonyos programokat kell leadni, és kitalálni, hogy adott szezonban úgymond milyen kiállítással fogunk előhozakodni, és gondolkodtunk, és oda jutottunk, hogy a Mici Mackó idén 100 éves, tehát a Mici Mackót 100 évvel ezelőtt adták ki először. Ha már ugye Mici Mackó, aki egy ugye medve volt, akkor ugye tovább gondolva ezt a témát, vagy tematikát, eljutottunk a Teddy Mackóhoz, amelynek szintén a története nagyon-nagyon érdekesen kezdődik, még vadászattal. Theodore Roosevelt akkori amerikai elnök 1902-ben Mississippi államba ment vadászni, ő nagy vadászként volt ismert, és mindenki lőtt medvét, csak az elnök úr nem. Úgy gondolták, hogy oda kötöznek egy sérült medvét egy fához, és majd mondták a Rooseveltnek, az elnök úrnak, hogy tessék, akkor lője le a medvét. És az elnök úr ezt borzasztó sportszerűtlen dolognak és kegyetlen dolognak tartotta, és megkímélte a medvét, és ezután a legnagyobb érdekesség az az, hogy megjelent egy karikatúra az akkori legolvasottabb amerikai újságban, a Washington Postban, amelyen az elnök ugye ábrázolva van, hogyan is képzelt el a karikatúrista ezt az egész szituációt. És akkor már igazából medvéket készítettek, elsősorban Európában és Németországban, tehát Németország volt inkább úgy mondanám a központja, és a Steiff cégnek az akkori vezetője elkészített egy medvét, egy mackót, egy plüss mackót, amelyet Teddy's Bear-nek, azaz Teddy mackójának nevezett el. Természetesen az elnök beleegyezését is kérte, bele is egyezett az elnök úr, a gyermekei is játszottak vele, és innen indult el ez a globális történet a mackókról. Ami pedig a kiállítást illeti, igazából mi a 20-as, 30-as évek stílusát, hangulatát próbáljuk megidézni a kiállítással, vagy a kiállításon különféle szituációkat bemutatva, úgyhogy igazából például az egyik termünkben egy gyermekszoba van berendezve, máshol utcai részlet, bolt, piknik, és itt a szereteket úgymond ezekben a szituációkban nem személyek, hanem a plüss mackók játsszák, vagyis a Teddy mackók. Nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült sok Teddy medvét eredetit beszereznünk, a nagytól az egészen pikkéig, és ezek lesznek kiállítva. Egy nagyon-nagyon érdekes, szép kiállításról van szó, amely egyébként több múzeumi ágat is magába foglal, tehát úgymond egy multidisziplináris kiállítás, hiszen benne van a történelem, a néprajz, az iparművészet, és ezt próbáljuk bemutatni. Pénteken 5 órakor nyílik meg ez a Topolyán már nagyon-nagyon várt kiállítás, de reméljük, hogy ugyanúgy Szabadkáról is, és mindenki, aki hallja, el fog jönni, hiszen decemberig ez a kiállítás állni fog a múzeumban.
2: És vannak-e különleges vagy ritka darabok a kiállított mackók?
3: Igen, van egy mackunk, amely a 1920-as évekből származik, tehát egy abszolút eredeti Teddy mackóról beszélhetek, és nagyon-nagyon sok olyan tárgy, amit itt Topolya községben kultúregyesületektől, tájházakból, emlékházakból szereztünk be, amik ugye a néprajzhoz kötődnek inkább, tehát babakocsi, hintaló és olyan játékok, amikkel régen a gyermekek játszottak.
2: És ön szerint inkább gyerekeknek szól a kiállítás, vagy felnőttek nosztalgiájára épít inkább?
3: Igazából mindkettőre. Mindkettőre, tehát mi minden kiállítást úgy csinálunk, hogy próbálunk csinálni, hogy ugyanúgy megszólítsuk a fiatal, az egészen kicsi korosztályt is, és a felnőtteket is.
2: Úgy tudom, hogy a megnyitón gyermekműsor is lesz, milyen programmal készülnek?
3: Így van, tehát ez egy rendhagyó megnyitó, ez nem lesz klasszikus személy, aki megnyitja a kiállítást, mint ahogy az szokott lenni, tehát nem a hagyományos módon, hanem szervből fognak szavalni gyerekek, méghozzá mackókról természetesen, magyarul pedig a Mickey mackóból, ugye a 100 éves Mickey mackóból lesz részlet felolvasva.
2: Nekem őszintén nagyon tetszik ez az ötlet és az a tematika. Szerintem mindenki nyitott a plüssmacikra. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy aki ráér, és akit így egy kicsit megérintettünk ezzel a beszélgetéssel, akkor menjen el a megnyitóra, vagy menjen el magára a kiállításra megnézni. Még van egy kérdésem önhöz. Terveznek-e kapcsolódó programokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat? Igazából a tervek érdekelnek, hogy mi várható még önöknél? Mi
3: természetesen, ugyanúgy tehát múzeumpedagógiai foglalkozásokat is, méghozzá úgymond két fajtát, hogy így mondjam. Tehát az egyik a műhely munka, tehát a klasszikus műhely munka, amelyet a Janovics Erika iparművész kolléganőm fog vezetni, a másik pedig egy papírszínház, amelynek a szövegét, a Roosevelt úgymond mesét, Vastaga Zsóhargita múzeumpedagógus kolléganőnk írt meg, és az Erika pedig illusztrálta. Tehát ezek lesznek azok tehát azon kívül még számos kísérő rendezvény lesz, amit majd idővel, ugye majd tudatni fogunk a közönséggel.
2: Nagyon szépen köszönöm a részleteket, és sok érdeklődőt kívánok önöknek.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkble.tv
3: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
6: Műsorajánló. Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

0: Pörög ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.
1: 10 óra 51 perckor egy figyelemfelkeltés felhívás a Szabadkai Mátyás Corvinus Kollégium képzési központ FIT programjának szombaton lesz egy nyílt napja. A 4. általános iskolás diákok a célközönség. A foglalkozás témái pedig igen izgalmasak, természettudományos kísérletek. Színes lávalámpa készítés, elefánt fokrém kísérlet, robbanó habok és sok meglepetés várja a diákokat a meghívó szerint. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet legkésőbb május 15-én csütörtökön 13 óráig lehet leadni. A jelentkezés pedig lehet telefonon keresztül is 063 88 96 098.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen, gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Megalakult az új magyar kormány, tegnap délután lezajlott a miniszteri kinevezés és az eskütétel is. A Tisza kormány 16 minisztere ezt megelőzően bizottsági meghallgatásokon vett részt, ahol programjukat és terveiket ismertették. 16 órakor az országgyűlés plenáris ülésén ismertették az államfő átiratát, majd a miniszterelnök bemutatta kabinetjének tagjait. A késő délutáni ülésen Magyar Péter miniszterelnök bemutatta az új minisztereket. Történelmi felhatalmazásról beszélt, köszönetet mondott mindenki figyelméért és megelőlegzett bizalmáért. A kormány tagjai ezt követően esküdtettek a parlamentben, amellyel hivatalosan is megkezdhették munkájukat. Az eskütétellel egy időben lezárult Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása és kezdetét vette az új kabinet működése. A Tisza kormány éjfélkor lépett hivatalba. A Magyar Nemzeti Tanács elnökeként várom azt, hogy minél előbb megtörténjen ez az átvilágítás, mondta Fremond Árpád a Vajdasági RTV Politér című műsorában, reagálva Tarr Zoltán bejelentésére, miszerint akár 10 évre visszamenőleg is megvizsgálják a határon túli támogatások rendszerét. Az MNT elnöke hangsúlyozta, függetlenül attól, hogy milyen kormány van hatalmon Magyarországon, szükség van együttműködésre. Az MNT alapítású médiumok szerkesztés politikájáról azt nyilatkozta, szerinte az elmúlt években ezek a médiumok alapvetően a magyar kormány és a megválasztott tisztségviselők munkájáról tájékoztatták a közvéleményt. Elismerte ugyanakkor, hogy nem volt minden tökéletes a tájékoztatás terén, és szerinte a jövőben nagyobb nyitottságra van szükség. A műsor végén az MNT elnöke az elkövetkező nemzeti tanácsi választásokkal kapcsolatban elmondta, örül annak, hogy várhatóan több lista is indul majd, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a választói akaratot mindenkinek tiszteletben kell tartania. Migránsok közötti összetűzés történt kedden késő este Obrenovac közelében. A szerbiai RTV értesülései szerint egy személy életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült az incidens során. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a rendőrség a történtek után elindította a Vihar 3 nevű akciót. A hivatalos közlés szerint a művelet lezárult, ugyanakkor a rendőrök továbbra is a helyszínen tartózkodnak. Az ügy kivizsgálását a belgrádi felsőbb ügyészség vette át. A két migráns csoport közötti összecsapás kedden este 10:30 körül történt egy nehezen megközelíthető erdős területen.
0: időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fok van, némileg felszakadozik a felhőzet, és a meteorológusok előrejelzése szerint már nem lesz szükség esernyőre. A hét második felében is felhős és napos időszakok fogják váltogatni egymást.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910. You shine like a star. You know who-

0: napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.
1: 11 óra 16 perc van. A folytatásban egy programot lát annak, akik szeretik a különleges kalandokat, különleges helyszíneket, mert hogy a Szekeres Leszó Alapítvány Szeker Est program sorozatának csütörtökön 19 órakor kezdődő eseményén Birkás Krisztián fotóművésznek lesz egy érdekes előadása az afrikai utazásairól, illetve élményeiről fog majd szólni ez az előadás. És ezen az esten a szabadkai születésű alkotó kenyai, tanzániai, botswanai, illetve zambiai utazásainak történetét fogja megosztani az érdeklődőkkel, a közönséggel. Az előadás nem csak az afrikai hétköznapok világába ad betekintést, hanem a kontinens kulturális sokszínűségét és az ott élő emberek vendégszeretetét is bemutatja. Egyébként én olvastam épp egy interjút Birkás Krisztiánnal az afrikai élményeiről is, nagyon sok érdekességet mesélt, úgyhogy szerintem érdekes meghallgatni ezt az előadást. Mint ahogy megszokhattátok, az SZLA-nál a részvétel a programokon ingyenes, azonban ez alkalommal is regisztrációhoz kötött, jelentkezni pedig a 024 67 210-es telefonszámon lehet.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a Szabadkai Technoszerv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoszerv.
2: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
3: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Műsorajánló.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod. A mesemondás fortéjai. Ez a téma a folytatásban itt a Presszóban, és nem akárkitől hallhatunk mesemondásos fortéjokat. Pintér Zsolttal, a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség elnökével kollégám Dudás Dani beszélgetett.
1: Hogy kell elképzelni egy ilyen workshopot? Ha jól látom, akkor három különálló részből fog állni a foglalkozás. Mire számíthatnak a résztvevők?
2: Hát először egy kicsit beszélünk magáról erről a revival mesemondó mozgalomról, a megújuló mesemondó mozgalomról, hogyan alakult ki, hogyan jött létre, milyen változásokon ment keresztül maga a népmese és a népmesemondás, és hogy hogyan találkozhatunk ezzel napjainkban. Ez lesz az első előadásnak a lényege, és a másik két előadásunkban olyan témákat hoztunk, hogy nagyon hisszük azt, hogy egyre nagyobb igény van a mesemondás tanulására. És ugye nagyon nagy megtiszteltetés azért, hadd mondjam el, itt lenni Raffai Judit nyomdokain lépdelni, aki tulajdonképpen elindította Agócs Gergellyel ezt a mozgalmat az egész Kárpát-medencében, és az ő tanításaik nyomán létrejöttek különböző műhelyek, különböző mesemondó fejlesztő szakmai műhelyek és oktatások, és ezekből szeretnénk egy kis ízelítőt adni itt Szabadkán is a diákoknak.
1: Mi az a konkrét tudás, amire szert tehetnek a résztvevők? Milyen készségeket fejlesztet egy ilyen workshop?
2: Hát azért szeretném azt, hogy egy másfél órában egy ízelítőt kapunk. Kétfajta műhelyt hoztunk. Az egyik műhelyünknek a címe az, hogy szóval szárnyalni, ami abból inspirálódott, hogy mit is kell tudnia egy mesemondónak? Milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie egy mesemondónak? És akkor ehhez próbáltuk hozzáilleszteni azt, hogy milyen képzések vannak jelenleg, amik elérhetőek, és hogyan tudnak bizonyos területeket fejleszteni. A másikban pedig egy egészen konkrét műhelyt, amit nagyon nagy izgalom számunkra azt látni, hogy a mesemondók is, amikor elindulnak, akkor egy-egy mesemondó különböző területekkel rendelkezik tapasztalattal. Ugye addig, amíg a hagyományban az, aki mesélt, az élte ezt a folklort, élte minden egyes elemét. Benne volt a zenében, a táncban, a gasztronómiában vagy a tárgyalkotásban is, és ezt egy egységként élte meg, azért napjainkban elég gyakori, hogy akár valaki, aki azt mondja, hogy én szeretnék mesével foglalkozni, vagy népmeséket mondani, nem feltétlenül találkozik minden egyes más a folklór egyéb területeivel. És mi nagyon hisszük azt, hogy azt tud hitelesen mesélni, aki azért például fogott már a kezében egy kenderkócot, már törte a kendert, azt tud el szövésről beszélni. És most a Czerowski házaspár, akik viseletkészítéssel is foglalkoznak szabóként, ők hoztak egy olyan izgalmas műhelyt, amelyben a mesében megjelenő népviseletekről fognak beszélni. Tehát aki ott lesz a műhelyen, például megtudhatja, hogy hol van a gatyának a kérce és a forza.
1: Aki egy ilyen ízelítő után kicsit jobban belássa magát a témába, a mesemondásba, ön szerint be tudja építeni valahogy a pedagógiai gyakorlatban? Tehát egy pedagógus a mindennapok során milyen előnyökkel rendelkezhet, hogyha ismeri a mesemondást vagy a néphagyományokat?
2: Hát egyrészt szerintem, ha a gyökereinket ismerjük, az azért nagyon sokat segít. A kultúrközegbe beleépültek ezek a szimbolikák, beleépültek a magyar emberek életébe, mindaz, ami megtörténik a mesékben. Mindamellett az, aki megtanulja a mesemondás fortéjait, mi nagyon hisszük, hogy jobb előadó lesz, és jobb pedagógus is tud lenni, hiszen ha megtanulja azokat a narratív készségeket, azokat a beszédtechnikai készségeket, adja a folklór alapok mellett, és ami kell a népmesemondáshoz, akkor akár egy történelmet vagy matematikát is sokkal színesebben, izgalmasabban tud előadni.
1: Ön szerint a népmesemondás vagy a mesemondás az mitől még ma is egy élő szokás, hagyomány, illetve ez a hagyomány, ez miként alakult át az évek során napjainkban? Máshogy kell megközelíteni a mesemondást, mint mondjuk nagyszüleink idejében?
2: Hát mindenképpen ugye fontos megemlíteni, ugye mindannyian Raffai Judit könyvéből tanulunk, és ő nagyon szépen leírja, hogy hogyan alakultak át a funkciói. Ő volt az, aki kutatta a revival mesemondást is, hogy milyen új terei jöttek ennek létre. és ha belegondolunk, hogy ugye azok a helyszínek megszűntek, ahol régen a mesemondás zajlott, tehát nincsenek már ilyen monoton munkák, fonó, kukoricafosztó, dohánysimító, így most átkerül a kultúrába, a kulturális identitás megőrzésnek egy részévé válik, a szellemi kulturális örökségünket ápoljuk ezzel. És megjelennek kulturális fesztiválokon, megjelennek különböző versenyeken, akár mesemondó versenyeken, aminek ugye itt is nagy hagyománya van a Vajdaságban. De ugye visszacsempésztük például egy egészen új funkcióba, de ami kicsit hasonlít a régihez, az a mese kocsma, ami ma este is lesz, egy teltházas, már nagyon nagy örömmel várjuk, egy teltházas esemény, ahol felnőtteknek, felnőttek mesélnek. Holnap pedig számtalan gyermekkel találkozunk, ugye a mesefesztivál keretében, itt a Népkör szervezésében.
1: Végezetül még egy személyes kérdést engedjen meg, hogy ön személy szerint miként kezdett el érdeklődni ez a téma iránt, a mesemondás iránt, és mit tudna tanácsolni azoknak, akik most fiatalként megpróbálnának ilyen irányba evezni?
2: Hát én úgy érkeztem, én azért gyermekkorom óta a néptánc az az életem része volt, miután a judóban nem voltam túl sikeres, akkor elcsábultam a néptáncra, és ezt viszonylag sokáig űztem is, majd az egyetem után kaptam felkérést vőfékedésre, tehát hogy így kerültem először kapcsolatba a szövegfolklórral, majd pedig amikor a gyermekeink megszülettek, akkor feleségem javaslatára mentem el a Hagyományok Háza szervezésében a Magyar Népmese élőszavas mesemondás kurzusra, ahol az előbb említett Rafai Judit és Agócs Gergely tanításai alatt indultunk el. Aki szeretne ebben elmélyedni, az többféle módon és képpen tudja most már ezt tanulni. Ugye természetesen megy tovább, és nagyon örömmel veszük a Hagyományok Házának a képzései is, kicsi átalakulva, természetesen a nagy veszteség után, Judit távozása után, de viszik tovább az ő tanítványai ezt, és most már azt is mondhatjuk, hogy így a Világszárnya Magyar Népmese Mondó Szövetség tagszervezetei által számos módon lehet tanulni a népmesemondásról. Vannak, akik online módon is fel tudják dolgozni az elméleti hátterét, és vannak nagyon gyakorlatorientált képzések, műhelyek, ahol szépen lehet ezt építeni. Ugye különböző területeket kell tanulni, itt azért már nagyon bejön az, hogy kinek milyen kompetenciával érkezik, mi az, amiben ez már ért, és mi az, amit szeretne tanulni. Úgyhogy javaslom, hogy kövessék a Világszárnya Népmesemondó Szövetségnek az oldalát, Facebook oldalát, és ott lehet tájékozódni, hogy mikor vannak a közelben is ilyen képzések.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Műsorajánló.
6: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: cor, ești moște.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjainkis az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
6: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
7: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
8: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
9: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
8: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
9: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
10: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
11: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
12: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
13: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
12: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, a Híradó főbb témái. Szerbiának folytatnia kell az uniós reformokat, nyilatkozta Kovács Elvira. Megalakult az új magyar kormány, tegnap délután lezajlott a miniszteri kinevezés és az eskütétel is. Herceg János akadémikus író műfordító születésének 117. évfordulójára emlékeztek Zomborban, mondom a részleteket. Szerbiának folytatnia kell a reformokat és az uniós csatlakozási tárgyalásokat függetlenül a Koszovóval és az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatos kérdésektől, nyilatkozta Kovács Elvira. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke szerint jelenleg Montenegró áll a legközelebb az EU tagsághoz, de Albánia, Ukrajna és Moldávia esetében is gyors előrelépés várható. Hozzátette, ez Szerbia számára is kedvező jelzés lehet, ugyanakkor Belgrád helyzete, a Koszovó körüli kérdések, valamint a be nem vezetett szankciók miatt továbbra is különleges. Migránsok közötti összetűzés történt kedden késő este Obrenovac közelében. A szerbiai RTV értesülései szerint egy személy életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült az incidens során. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a rendőrség a történtek után elindította a Vihar 3 nevű akciót. A hivatalos közlés szerint a művelet lezárult, ugyanakkor a rendőrök továbbra is a helyszínen tartózkodnak. Az ügy kivizsgálását a belgrádi felsőbb ügyészség vette át. A két migráns csoport közötti összecsapás kedden este 10:30 körül történt egy nehezen megközelíthető erdős területen. A Magyar Nemzeti Tanács elnökeként várom azt, hogy minél előbb megtörténjen ez az átvilágítás, mondta Fremond Árpád a Vajdasági RTV Politér című műsorában, reagálva Tarz Zoltán bejelentésére, miszerint akár 10 évre visszamenőleg is megvizsgálják a határon túli támogatások rendszerét. Az MNT elnöke hangsúlyozta, függetlenül attól, hogy milyen kormány van hatalmon Magyarországon, szükség van együttműködésre. Az MNT alapítású médiumok szerkesztés politikájáról azt nyilatkozta, szerinte az elmúlt években ezek a médiumok alapvetően a magyar kormány és a megválasztott tisztségviselők munkájáról tájékoztatták a közvéleményt. Elismerte ugyanakkor, hogy nem volt minden tökéletes a tájékoztatás terén, és szerinte a jövőben nagyobb nyitottságra van szükség. A műsor végén az MNT elnöke az elkövetkező nemzeti tanácsi választásokkal kapcsolatban elmondta, örül annak, hogy várhatóan több lista is indul majd, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a választói akaratot mindenkinek tiszteletben kell tartania. Megalakult az új magyar kormány. Tegnap délután lezajlott a miniszteri kinevezés és az eskütétel is. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A miniszter jelölteket hétfőn és kedd délelőtt hallgatták meg, a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a 16 jelölt kinevezését támogatták. Rózsa Krisztina összeállítása.
2: Délután 13:30 érkezett meg a Sándor palotába Magyar Péter miniszterelnök, ahol Sulyog Tamás köztársasági elnökkel folytatott egyeztetést követően ünnepélyes keretek között tartották az új miniszterek kinevezését, és az államfő átadta a kinevezési okiratokat. Az esemény a himnusszal vette kezdetét, majd az ünnepség végén a szózat is felcsendült. Délután az országgyűlés plenáris ülésén ismertették az államfő átiratát. A délutáni ülésen Magyar Péter miniszterelnök bemutatta az új minisztereket, történelmi felhatalmazásról beszélt, köszönetet mondott mindenki figyelméért és megelőlegezett bizalmáért.
3: Napra pontosan egy hónappal ezelőtt, április 12-én a magyar emberek történelmi felhatalmazást adtak a Tiszának. Példátlan részvétel mellett világos döntés született, Magyarország változást akar. Ezúton is és ismételten köszönöm minden honfitársunk kitüntető figyelmét és megelőlegezett bizalmát. Bár fiatal politikai közösség vagyunk, nem igaz az az állítás, hogy a választók ne tudták volna, hogy mire és hogy kikre szavaznak. szemben a riválisunkkal, riválisainkkal, a leköszönő megbukott kormánypárttal, a mi célkitűzéseink ismertek, azok Magyarország valós problémáiról szólnak, azokból indulnak ki, és azt is kijelöli, hogy hova akarunk eljutni.
2: Magyar Péter hangsúlyozta, hogy hosszú út áll még előttük, de mint mondta, nekilátnak ennek a feladatnak.
3: A célunk egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. Ezt szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kormány olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni.
2: A kormány tagjai ezt követően esküdtettek a parlamentben, amellyel hivatalosan is megkezdhették munkájukat. Az új magyar kormány 16 minisztériumból áll. Az egészségügyi minisztériumot Hegedűs Zsolt vezeti. Az igazságügyi minisztérium élére Görög Márta került. Az oktatási és gyermekügyi minisztériumot Lannert Judit irányítja. A pénzügyminisztérium vezetője Kármán András, míg az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztériumot Bóna Szabolcs vezeti. A belügyminisztérium élén Pósvai Gábor áll, az élő környezetért felelős minisztérium vezetője Gajdos László, a gazdasági és energetikai minisztériumé Kapitány István lett, a honvédelmi minisztériumot Ruszin Szendi Romulus irányítja. A közlekedési és beruházási minisztérium élére Vitézi Dávid került, a külügyminisztériumot Orbán Anita vezeti. A miniszterelnökséget Ruf Bálint irányítja, a szociális és családügyi minisztérium vezetője Kátai Német Vilmos, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium élén Tar Zoltán áll. A Tudományos és Technológiai Minisztériumot Tanács Zoltán vezeti, míg a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium élére Lőrinc Viktória került.
1: Herceg János akadémikus
2: Zoltán vezeti, míg a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium élére Lőrinc Viktória került.
1: Herceg János akadémikus író műfordító születésének 117. évfordulójára emlékezik.

0: A Lenner Tímea és Nagy Dominika riportja.
1: A megemlékezésen elhangzott, Herceg János gondolkodásának egyik fontos vonása volt, hogy a peremvidéki létet nem kisebb rendűségként, hanem különleges tapasztalatként látta. A bácskai embervilágát európai távlatban tudta megfogalmazni. Ettől lett egyszerre nagyon helyi és egyetemes író. Schilling István, nyelvész író, a Herceg János Irodalmi Díj Bírálóbizottságának tagja.
2: Ő ahogy mostanában mondják, a nagybetűs író. Nem volt mindig, hogy úgy mondjam, kultusza, bocsánat, de hát élő embernek nem is kell még. Viszont amióta meghalt, azóta megalakult ez a Herceg János Emlékbizottság, és azóta koszorúzunk is, megalapítottuk a Herceg János Irodalmi Díjat is, tehát Herceg Jánost nem említeni annyit jelent, hogy nem beszélni a nyugat-bácskai vagy a vajdasági magyar irodalomról. Illetve hát vannak még néhányan, például a mostani díjazottunk is, ugye, a Miskei Zoli, róla beszélni kell, mert ő a művész, olyan, mint Herceg János, csak éppen több műfajban jeleskedik.
1: Az akadémikus író sírjánál Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke osztotta meg emlékező gondolatait, hangsúlyozva a Herceg Jánosi hagyaték továbbéltetésének fontosságát.
3: Mi az, amit igazán üzen nekünk Herceg János a születésnapja, 117. születésnapjával, a lényével, az, hogy meg kell értenünk, hogy mi végre vagyunk itt ezen a szülőtájon, az, hogy egyénként és közösségként is értelmezni kell tudnunk magunkat elszántságban, szikárságban, elhívásban, elhivatottságban, eltántoríthatatlanságban, hitben, hűségben, és talán ez az egyik legnehezebb, az egyik legszebb erény, amelyet azt gondolom szellemi vezérként ránk tudott hagyni, hogy egyénként is, de inkább közösségként is miként lehet egy olyan felépítményt létrehozni, amely a következő évszázadokra is magyar jövőt tud ennek a közösségnek nyújtani, közösségnek adni.
1: Az MNT képviseletében Hugyik Rihárd, a végrehajtó bizottság elnöke hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Tanács számára kiemelt jelentőségű Herceg János emlékezetének ápolása és megőrzése Nyugat-Bácskában, Zomborban.
4: Az egész vajdaságban, illetve a vajdaság irodalomban kiemelkedő irodalomtörténeti személyiség Herceg János. Novellista, regényíró, esszéíró, az Újvidéki Rádiónak a legfontosabb újságírója és heti jegyzeteinek az elkészítője, az RSA-i jegyzetek alapján, úgyhogy erre mindenkinek a vajdasági magyarság kollektív emlékezetében mind a mai napig él. Ezért a Magyar Nemzeti Tanács is fontosnak tartja. Mindig is hangsúlyozottan eljövünk ide, ma is a sírját megkoszorúzzuk.
1: Herceg János síremlékénél elhelyezte a kegyelet koszorúit az MNT, a VMMS, a Fórum Könyvkiadó Intézet, a VMS, a Magyar Polgári Kaszinó, a Doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, valamint a Dunatáj Egyesülés képviselete is.
0: A pontos idő 12 óra 12 perc.
5: Időjárás.
6: Szabadkán pillanatnyilag 14 fok van, felhős időjárásunk van, és még egy kis napsütésre is készülhetünk a délután folyamán, a csúcsértékek a 16 fokot érik el. Holnap a mai időjáráshoz képest kellemesebb időjárás lesz, több napsütésre számíthatunk, és melegebb is lesz, a csúcsértékek a 19 fokot érik el.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
7: Önnek is van takargatni valója?
8: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
7: Bármilyen van, befedjük.
8: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
7: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
9: Bővebb információ
8: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
7: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
8: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta

0: az Adai Agropark Kft.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

0: pörgesd fel a napod. Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.
1: Presszó folytatásában a következő témánkkal egy kicsit a divatot érintjük, mert hogy van egy szín, ami a színtanácsadók szerint mindenkinek jól áll, vajon melyik szín lehet az, mert hogy ugye egyre többen fordulnak színtanácsadóhoz, erről biztos ti is hallottatok már, és hát úgy tűnik, hogy 2026-ban egyik nagy kedvenc a tengerészkék. A szakértők szerint ugyanis a tengerészkék jó alternatívája lehet a feketének, ugyanis kevésbé szigorú, mégis ugyanúgy, hát kelti azt a kifinomultabb hatást. Viselhető ugye tetőtől talpig, de akár egyetlen hangsúlyos darabként is, például blazerben, nadrágban, vagy akár kiegészítőként. A trendek alapján idén különösen jól működik ugye a föld színekkel, fehérrel vagy élénkebb tónusokkal párosítva. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

Támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Programajánló.
7: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Légy rádióaktív. Írd nekünk a 063 621 605-re. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Egy érdekesség a Presszó folytatásában, nem tudom, hogy hallottatok-e már a vágatlan májusról, én még egyébként eddig nem hallottam erről. Tehát ez egy újdonság, a vágatlan május ugyanis arra buzdít, hogy legyünk bátrak, és legyünk bátran lusták, lusta kertészek, és pihentessük a fűnyírunkat májusban, így írja a Grindex. A cikk szerint a magasabbra hagyott aljnövényzet ugyanis szívósabb, nem igényel öntözést, nem ég ki, sőt több széndioxidit is el tud nyelni, plusz ugye hűsíti is a talajt, a környezetét is. A vágatlan május ugyanakkor ugye a biológiai sok féleség támogatására irányuló gesztus, amely hát inkább ilyen szemléletváltásra sarkal. A fűnyírásmentes május 2019-ben Angliából indult, hogy tudatosítsa az emberekben azt, hogy a vadvirágokkal tarkított gyep nem a hanyagságnak a jele, hanem sokkal inkább a környezet tudatosabb hozzáállásnak a jele. Hogyha szemet hunyunk a kertünkben, hát idézőjelben gyomként nyíló mezei virágok felett, ezzel tudjuk támogatni a beporzóink munkáját is, mert hogy a méhecskékre is gondolni kell, és sokkal többet tehetünk a növények, illetve a rovarok fajgazdaságának a megőrzéséért is.

0: Shine.
1: Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Heves vita zajlik a választási törvények módosításáról. A szerb parlamentben a kormánykoalíció és az ellenzék főként azon a rendelkezésen csapott össze, amely szerint egy választópolgár több választási listát is támogathat aláírásával. Az ellenzék szerint ez újabb lehetőséget teremthet a választási manipulációra, míg a hatalom azt állítja, a módosítás az EMBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának ajánlása alapján került be a törvénybe. Vita alakult ki a kisebbségi listák ügyében is. A tervek szerint civil csoportok is alapíthatnának kisebbségi listát, ha feltüntetik, mely nemzeti kisebbséget képviselik. A VMS ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy meg kell akadályozni a kisebbségi státusszal való visszaéléseket. Szerbiának folytatnia kell a reformokat és az uniós csatlakozási tárgyalásokat, függetlenül a Koszovóval és az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatos kérdésektől, nyilatkozta Kovács Elvira. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke szerint jelenleg Montenegró áll a legközelebb az EU-tagsághoz, de Albánia, Ukrajna és Moldávia esetében is gyors előrelépés várható. Hozzátette, ez Szerbia számára is kedvező jelzés lehet, ugyanakkor Belgrád helyzete a Koszovó körüli kérdések, valamint a be nem vezetett szankciók miatt továbbra is különleges. Súlyos közlekedési baleset történt az autópályán Opazova közelében, Belgrád irányába, ahol két kamion ütközött össze. A szerb közmédia értesülései szerint az egyik teherjármű gázpalackokat szállított, és az ütközést követően gázszivárgás alakult ki. A hatóságok a baleset után azonnal lezárták az autópályát mindkét irányban, hogy elkerüljék a további veszélyes helyzeteket és biztosítsák a közlekedők biztonságát. A helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek. A forgalom teljesen leállt az érintett szakaszon, ezért a közlekedőknek jelentős torlódásokra és kerülőutak használatára kell számítaniuk. A rendőrségi helyszínelés folyamatban van, a baleset pontos okát vizsgálják. Május 20-án új művészeti tér nyílik, a Kalmár ház, amely hangversenyek, széleskörű művészeti vetélkedők, valamint a közönség és a művészek találkozásainak ad otthont közvetlen légkörben Szabadkán. A kezdeményezés a Kalmárt Egyesület projektjeként jött létre. Célja a zene, az előadó művészek, az oktatás és a nemzetközi együttműködés fejlesztése és népszerűsítése, különös hangsúlyt fektetve az inkluzivitásra és a közösség művészet általi összekapcsolására. Május 27-én indul az Érintsd meg a zenét című koncertsorozat, az Egyesület a továbbiakban pedig egész évben változatos zenei programokkal várja majd az érdeklődőket.
0: Sport.
2: A magyar férfi kézilabda válogatott az olimpiai kvalifikáció első állomásaként is tekinthet a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőre, amelynek első mérkőzését csütörtökön 18 órától Nizsben, a visszavágóját pedig vasárnap 17.30-tól Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A magyar férfi válogatott 2016 óta minden sportági világversenyre kijutott, legutóbb a 2015-ös világbajnokságot kellett kihagynia. A szerbek a 2015-ös, a 17-es, a 21-es és a tavalyi VB-re sem jutottak ki. Raúl González Gutiérrez, szerb szövetségi kapitány, győzelmekre és továbbjutásra számít, de úgy fogalmazott, tudja, hogy ez nagyon nehéz lesz, mert a magyaroknak nagyon jó játékosaik és kiváló edzőjük van.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 16 fokot mutat a hőmérő, a hét második felében is felhős és napos időszakok fogják váltogatni egymást, a csúcsérték ma 17 fok körül alakulhat.
0: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod. Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
1: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó. Panorádió a te hangod, a Presszó folytatásában a beszélgető partnerem Petkovics Ármin lesz, aki nemrégen egy igazán különleges kaliforniai utazásról tért haza. Családjával San Francisco környékén töltött időt, sőt Ármin egy háromnapos road tripre is vállalkozott a barátjával a kaliforniai partvidéken, San Franciscótól egészen Los Angelesig. Az út során nagyon sok ikonikus helyen jártak, és hogy milyen érzés Kaliforniát így belülről megélni, milyen érzés kisgyermek meg kellene kivágni Amerikának, és mit ad egy ilyen utazás emberileg? Erről beszélgetünk most az elkövetkező percekben. Szerbusz Ármin, üdvözöllek a Panorádióban.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
0: San Francisco szerintem sokaknak bakancslistás város. Milyen volt az első benyomásod, amikor így megérkeztél San Francisco környékére?
1: Szeles. Azt gondoltam helyesen, hogy Kalifornia az egy meleg éghajlatú terület, tehát április elején, amikor mi oda kiérkeztünk, akkor ott meleg lesz. Viszont San Francisco teljesen az óceáni szél által behozott hidegebb levegő dominálja, úgyhogy felmentünk Twin Peaks-re, de így kabátban, meg minden ruhát, ami volt, azt fel kellett magunkra húzni. Szóval maga a város az ilyen, ott a rengeteg látványosság, de azért ott van az időjárás is, aminek azért ellen kell tudni állni.
0: Okay, azt értem, hogy hideg volt és szeles, de mennyire más élőben San Francisco hangulata, mint amit mi így a filmekből vagy a sorozatokból elképzelünk? Mennyire jött át ez a feeling?
1: Nekem nagyon hasonló volt. Kapcsolódnék egyébként a kérdésedhez, hogy gyerekkel milyen volt utazni. Azt tudni kell, hogy egy másfél éves gyereket lekötni nem olyan nagyon egyszerű. De volt egy olyan trükk, amivel át sikerült hidalni, szóval egy hop-on-hop-off busszal közlekedtünk. Mi alapvetően ilyenre soha nem szálltunk volna föl ketten a feleségemmel, de a gyereknek ez tökéletes volt, mert föntről mindent látott, és elvittek olyan helyszínekre, amit két nap alatt egyébként nem tudtunk volna bejárni. Láttuk Jimi Hendrix házát, Janis Joplinnek a házát, akik ott alkottak a 60-as években, és mindketten 27 évesen 1970-ben haltak meg. Átmentünk a Golden Gate hídon, ahol majd kitépte a kezünkből a telefont a szél, szóval fantasztikus volt.
0: És mit láttál a picin? Egyébként később akartam kitérni, de viszont, hogyha már így felhoztad, akkor beszéljünk erről, hogy milyen egy picivel utazni Amerikába. Tehát mit láttál, mennyire határozta meg a szervezéseteket, mennyire volt ez kaland, és mennyire volt inkább logisztikai kihívás, igazából ez érdekel.
1: Mindenképpen kihívás volt, és egy picit tartottunk is tőle, ez az első ilyen igazán nagyobb utunk a gyerkőccel. Viszont kezelhető. Én azt hiszem, hogy egy gyereknek az újdonság az mindig olyasmi, ami leköti, és erre érdemes építeni. Tehát, hogyha mindig tudsz valami újat mutatni neki, akkor ő számára az érdekes, és akkor jól el van. Úgyhogy pont egy ilyen mozgalmas, mindig újat látunk, mindig új helyeken szállunk le, sétálunk nagyokat, típusú kirándulás működik a legjobban. Egyébként itt talán nem is a várost magát emelném ki, hanem azokat a kirándulásokat, amit a környező nemzeti parkokban tettünk. Kaliforniára jellemzőek a mamutfenyők, abból is több helyen van, tehát több kisebb és nagyobb nemzeti parkban is meg lehet őket nézni. Nem gondoltuk volna, hogy a kisfiunk, aki 3 hónapja tanult meg rendesen járni, az 1,5 kilométert lesétál egyben. Annyira érdekes volt neki az, hogy hatalmas erdőben, óriási fák között sétálhat.
0: Visszacsatolnék egy kicsit a Twin Peaks-re. Ugye említetted, amikor megérkeztél, hogy azt néztétek meg ott az elején. Mennyire jött át az a feeling, tehát mennyire lehet átérezni? Én láttam képeket meg videókat a naplementéről. Mesélj egy picit erről, milyen volt ott megélni.
1: Szerencsénk volt, mert elég tiszta idő volt, és amerre csak néztünk, nagyon messze volt a látóhatár, és az egész öblöt át lehetett tekinteni a Szilícium bölgy felé. Nézve, amikor jobbra néztünk, előttünk Oakland, a belvárosi híd, balra a Golden Gate híd, szóval nagyon sok minden olyan képet sikerült felfűzni, amit korábban csak snittekből, filmek snittjéből láttam. Valahova megérkezni és személyesen átélni az mindig más, mint amikor Google Earth-ben rápörgetünk és belenagyítunk, esetleg 3D nézetben próbáljuk megélni. Jelen lenni az egészen más, az mindig egy plusz.
0: Erre egy picit futólag kitértél, hogy ugye nem is igazából a városi élmények domináltak akkor ezek szerint ebben az utazásban, hanem a természet közeli pillanatok. Mi nyugodott le leginkább téged?
1: Én amikor egy nemzeti parkra gondolok, akkor az egy jól körülhatárolt, pár óra alatt bejárható területet képzelek el, csak így az európai tapasztalatokból. A Yosemite Nemzeti Parkra utalsz, azt hiszem, mindenki autóval megy mindenhova, de ez úgy általában igaz az Egyesült Államokra. És amikor beléptünk a Nemzeti Parkba, akkor volt még 35-40 kilométernyi út, hogy megérkezzünk arra a részre, ahonnan a túraútvonalak indulnak egyáltalán. Elképesztőek a távolságok, a méretek, és ahova megérkeztünk a Yosemite völgybe, ott pedig, ahogy a neve is mondja, egy völgy hatalmas hegyek közé szorítva, akkor a sziklák tornyosultak fölénk ilyen 6-700 méterrel magasabbak, mint a völgynek a szintje, hogy már az maga elképesztő volt. Kiszálltunk, és csak így bámultunk fölfelé. És próbáltuk befogadni ezt az élményt, és elhinni, hogy tényleg ott vagyunk. Egyébként az elképzelésünk, ez az első Egyesült Államokbeli útunk, és az elképzelésünk mindig az volt, hogyha egyszer eljutunk a tengeren túlra, akkor a nemzeti parkokat fogjuk előrevenni. Az, hogy a vendéglátóink San Francisco közelében laktak, az persze elhozta magával azt is, hogy a városi élményeket is magunkba szívjuk, de tényleg, tehát amit én kiemelnék, ez a Yosemite Nemzeti Park volt. Az is árulkodó, hogy egy belépőjegy az 7 napig érvényes. Uh-huh. Tehát annyi túraútvonal, annyi lehetőség van ott, hogy azt egy nap alatt nem lehet bejárni. Mi is kettőt voltunk ott, de ebből is tényleg csak egy ízelítőt kaptunk. Ami még érdekes, hogy nagyon kevés részére tudtunk egyáltalán bemenni, mert hogy április közepéig a magasabb részeket, azokat lezárják a havazás miatt, tehát mi nagyon vastag ruhákkal készültünk, kiderült, hogy a völgyben majdnem 20 fok volt, a fönti részeken viszont havazás volt, és nagyon érdekes az, hogy elmész oda, és azt gondolod, hogy egy maximum két nap alatt körbejárod, lehetetlen tulajdonképpen. Több különböző bejárata van, amik egymástól több órányi autózásra vannak, tehát például, hogyha a mamutfenyős részéhez is el szerettünk volna jutni, akkor ez további 3 óra autózás csak a bejáratig, a déli bejáratig. Elképesztőek a méretek, és az amerikaiak mindenhova autóval mennek. Ez, ami így európaiként elsőre szembeötlik, meg furcsa, meg egy kis kötöttséget is jelent. Tehát arra épül, hogy mindenkinek ott van az autója, általában hatalmas méretben, és azzal órákat utaznak. És azt is látni kell, hogy mi relatív közel laktunk ide, de a közel ott azt jelenti, hogy 3-3,5 óra autózásnyira. És ez nekik a mindennapjaik része, megszokták, nem panaszkodnak miatta, hanem így az életük egy meglehetősen nagy részét autóban töltik.
0: Ezt így európaiként nehéz elképzelni. Az futott át most az agyamon, hogy mekkora szervezés előzte meg ezt az utat? Említetted, hogy először csináltatok ilyen utat. Mennyire szerveztétek meg az út részleteit így pontról pontra esetleg? Volt-e ismerősötök, vagy bármiféle segítségetek így a szervezést érintve?
1: Nagy szerencsénk volt, mert a vendéglátóink azok 35 éve kinn élnek, és nagyon jó ötleteket tudtak adni. Meg egyébként is alapvetően last minute szervezők vagyunk, ami azért jó, mert ha megnézed a másnapi időjárást, akkor már sokkal könnyebb eldönteni, hogy ez egy városi nap legyen, vagy ki a természetbe, esetleg az óceánparthoz. Szóval vannak ennek előnyei is, de mi alapvetően egyébként is ezt a szervezési módot preferáljuk. De ezt mondom, hogy a szállásadók azok szállásadók, hát a vendéglátóink, ők elláttak ötletekkel minket, úgyhogy minden csak 2-3 napra előre terveztünk.
0: Hogyha jól tudom, akkor volt egy road trip is Kaliforniában. Az érdekel, hogy milyen volt az óceánparton vezetni San Franciscótól Los Angelesig, vagy hogyan nézett ki ez az esetedben?
1: Nagyjából úgy nézett ki, ahogy elképzeltem. Szintén két dolog volt a fejemben. A nemzeti parkokat már említettem, hogyha egyszer kijutok az USA-ba, és a másik pedig az, hogy a nagy óceánmenti úton végig autózni. Na hát az én fejemben az volt, hogy akkor egészen Washington államtól le a mexikói határig. Most ennek harmadát vagy negyedét tettük meg, de nem fért bele egy napba, azt képzeld el. Tehát, hogy brutálisak a távolságok, viszont a kilátás is olyan, hogy megéri kanyarogni, ugye az amerikai közlekedés leginkább a soksávos autópályákra épül, de természetesen ez a tengerparti út, tengerpartot követő út, ez csak kétsávos és kanyargós, de pont ez adja meg a hangulatát. Tehát ez már sokkal európaibb, egy picit olyan volt, mint az Amalfi partvidék, hogyha ez mond valamit, ugye Olaszországnak a Nápolytól délre eső része, és mivel 6-700 kilométer van San Francisco és Los Angeles között, még az időjárás is változott, ahogy haladtunk egyre délebbre. Tehát San Franciscóban 16 fok, környékén 20, és amikor leérkeztünk Los Angelesbe késő este, és kinyitottuk az ajtót, akkor ilyen 28-29 fok várt minket. Amiből egyébként inspirálódtunk, és hogyha valakinek hasonló kaliforniai utazási tervei vannak, az Magyarósi Csabának az Usánka sorozat, ott a második évad az pont hasonló városokat, illetve területeket érint, és abban láttuk, hogy itt valahol szabadon oroszlán fókákat is lehet látni, de pont a last minute szervezés miatt ezt nem sikerült annyira kidolgoznunk, viszont amikor így mentünk az út mentén, és láttuk, hogy valahol sokan parkolnak, és megpillantottunk, én nem tudom, 200-250 napozó oroszlánfókát, és megálltunk, hát ez valami fantasztikus élmény volt. Tehát kiderült, hogy ők a tavaszi hónapokat itt ezen a részen tartják, és utána mennek szaporodni talán északibb vizekre.
0: Térjünk rá most egy kicsit az idézőjeles filmes Amerika részre. Milyen érzés volt olyan helyeken járni, mint például a Rodeo Drive, vagy a Beverly Hills? Hogyan emlékszel vissza ezekre a helyszínekre?
1: De azt hiszem, hogy ezek a helyszínek annál meghatározóbbak, minél több sorozatot és filmet néztél. Én relatív keveset néztem, de azért természetesen megvoltak a fejemben. Venice Beach volt az, amire azt mondtam, hogy ha eljutunk Los Angelesig, mert hogy azért ez a 6-700 kilométer, ezt tudtuk, hogy gyerekkel nem vállalható, vagy hogy valószínűleg ezt nem kéne. Viszont így, hogy ketten fiúk roadtripeztünk, akkor az volt az első, hogy Venice Beach. És lementünk, és átadta azt a hangulatot, amit a filmekben próbálnak hozni, átadni. Tehát, hogy a magában beszélő csövestől a jól öltözött avokádó lattet szürcsölő fiatal hölgyön keresztül a görkorcsolyával ugrató, illetve testedzést végző kondizók tömegéig minden megtalálható volt ott. Tehát ez a Los Angeles egy nagy olvasztó tégelynek tűnik, mint minden nagy város, de talán ekkora városban nem is jártam még korábban. Rodeo Drive, hát az olyan, mint egy Andrássy út, vagy mint egy Váci utca, csak az amerikai méretekben, illetve az amerikai építészetben. Tehát azt látni kell, hogy ott vannak a luxusmárkák, az emberek gyönyörű autókkal, leautóznak Beverly Hillsből bevásárolni, körülnézni, megmutogatni magukat, és aztán visszamennek, szóval érdekes volt ezt látni, és amikor valami gyerekkorodból hozol egy emléket, és utána az valós emlékkel, egy helyben megszerzett emlékkel párosul, szerintem az leírhatatlan.
0: És találkoztál-e valamilyen tipikus amerikai szituációval, vagy karakterrel az utat során?
1: Minden bizonnyal, igen. Nekem a legamerikaibb dolog az az volt, hogy, tehát mondom, az autózás, a hatalmas autók, a hatalmas bevásárlóközpontok, a pazarlás. Ja igen, a pazarlás. Uh-huh. Tehát, hogy az amerikaiak nem egy ételt rendelnek, hanem minden olyan ételből rendelnek, ami tetszik nekik, aztán beleesznek egy picit, és a többit ott hagyják. Tehát ez az európai, vagy lehet, hogy nem csak európai, de ez a zöld gondolkodás, ez egyáltalán nem érinti meg őket. Az, hogy fölöslegesen nagy autókkal járnak, fölöslegesen nagy távolságokra ingáznak, az őket nem érinti meg egyáltalán, és tényleg hatalmas a karbonlábnyomuk. Tehát lehet ezt olvasni, hogy az Egyesült Államokban egy átlagos ember 2,5-3-szor annyi széndioxidot bocsát ki egy év alatt, mint a világban egy átlagos ember. És nekik ez a normális. És elhiszem, megértem, hogy 35 év alatt ezek a mi ismerőseink teljesen átvették ezt a gondolkodásmódot, számomra mégis egy picit idegen volt.
0: Mi volt a legfinomabb étel vagy ital, amit ott kóstoltál? Biztosan kóstoltál tipikus amerikai ízeket és ételeket.
1: Természetesen. A hamburger kultúrára nagyon-nagyon büszkék, és azt gondoltam, hogy ez lesz a legnagyobb ütőkártya, de manapság azért itt nálunk mi is el vagyunk kényeztetve, Budapesten is, Szabadkán is nagyon hamburgeres helyek vannak. Viszont a clam chowder, ami egy, nevezzük kagylólevesnek, a kagylóleves volt számomra valami nagy újdonság, ami finom volt, és a San Franciscohoz közeli részeken, Monterey-ben és Carmel by the Sea-ben, ezek kis óceánparti települések, ott ettünk ebből fantasztikusat. Tipikusan a kikötőben árulnak ilyesmit, és a aznapi friss fogásból készítik, nagyon-nagyon tápláló. Ami azt jelenti, hogy kértünk egy ilyen, hát mint bizonyos leveseket nálunk is, ilyen nagy zsemlébe vagy buciba töltenek bele, és amikor másodszor is elmentünk oda, akkor már ketten rendeltünk egy adagot, mert láttuk, hogy valami elképesztő kalóriabomba, kb. Úgy, mint minden más az Egyesült Államokban. Egyébként a hamburgerek is finomak voltak, és meglepő volt azt látni, hogy mindenhez kiírják, hogy hány kalóriát tartalmaz, és hogy mennyi egy felnőttnek a kalória igénye. Tehát azt kell látni, hogy ott egy hamburger sült krumplival és egy kis itallal, a legkisebb, azt hiszem alig több, mint fél literes volt a legkisebb pohár, amiben lehetett kérni, az ilyen 1200-300 kalória, és egy milkshake még mellé, és meg is van az embernek a teljes napi bevitele. Úgyhogy igyekeznek edukálni az embereket. Biztos, hogy a hallgatók is tudják, hogy elég nagy gond az elhízás az Egyesült Államokban, és ezzel próbálják ezt ellensúlyozni. Még egy dolog, ami nagyon pozitív volt, hogy Kalifornia egy meleg éghajlatú állam, és mindenhol, akár fogyasztás nélkül is adnak az embernek jeges vizet, hatalmas méretűt. Tehát nem az van, hogy muszáj fogyasztanod, vagy muszáj kólát innod, hanem vizet mindenhol törvénybe iktatva mindenkinek kötelező adni.
0: Engem az érdekel, hogy mit adott neked ez az út emberileg? Például megváltozott-e benned valami így az utazás során?
1: Én azt hiszem, hogy elég erős előítéleteim voltak, és ezt nem negatívként kell érteni, hanem volt egy elképzelésem, hogy milyen az Egyesült Államok, és ehhez nagyon hasonló képet festett le. Más persze megélni, de nem sok változott abból a képből, amit én így az évek folyamán olvasással, filmnézéssel magamra szedtem. Hogy mit adott? Hát azt, hogy az Egyesült Államoknak itt egyetlen államáról beszélek, az 51-ből, Kaliforniáról, tehát hogy Kalifornia akkora, hogy ez a San Francisco-Los Angeles kirándulásunk, ez olyan volt, minthogyha Thessalonikibe vagy Athénbe autóztunk volna le Szabadkáról. Tehát, hogy hatalmas távolságok és államokon belül is akkora változatosság, ami nálunk Európában 2-3 határig átlépés után érhető csak el. Tehát minden hatalmas, viszont fantasztikus területen fekszik Kalifornia, és nagyon diverz, és nagyon sok mindent tartogat az odalátogatók számára.
0: És a beszélgetésünk végén a kötelező kérdés, visszamennél-e, hogy mit láttál, mit beszéltetek utána a családdal, az élményeket megemésztve, utána például el tudjátok képzelni ott az életet, a mindennapokat?
1: Ha lesz rá lehetőség, visszamegyünk, és rászállunk egy-egy hetet a Sequoia, a Yosemite nemzeti parkoknak a teljes megnézésére, illetve ugye Vegas sincs messze, bár az már Nevadában, illetve Arizonában található, a szomszédos államban, tehát nagyon sok mindent lehet ott még látni, illetve San Diego is kimaradt. San Diego ugye egy határváros Mexikóval, és annak, pont a barátunk szerint, aki meghívott minket, annak van az igazi Kalifornia hangulata, hogy kellemes az időjárás egész évben, mindenki nyugodt, eszik, sportol, jól érzi magát, szóval vannak olyan bakancslistás elemek, amik ebbe a 15-6 napban, amit kint töltöttünk, nem fértek bele. Illetve legközelebb valószínűleg pont az, hogy egy más vetületét is megismerjük az államnak, majd a nagyobb gyerekkel szeretnénk visszamenni, amikor ezt ő is sokkal jobban felfogja, és megmarad az emlékei közt.
0: Rengeteg kérdésem lenne még, de hát itt maradnánk akkor még 2-3 órát beszélgetni. Esetleg talán még egy záró gondolatot kérek tőled. Gondoljunk azokra, akik például egy hasonló utazást terveznek. Mit ajánlanál nekik, ami így a szervezést illeti?
1: Időben megvenni a repülőjegyet, ez mindenképpen segít, illetve nem kell félni belevágni gyermekkel sem. Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy hogyan neveljük a gyerekünket, mikor merjük elvinni egy hosszabb útra, azáltal meghatározzuk az ő hozzáállását, majdani hozzáállását is ehhez. Szóval érdemes néha olyan területekre is elmerészkedni, olyan kapukat is kinyitni, amik nem megszokottak, nem triviálisak. Ami nekünk segített egyébként, ezt a visszafelé útra mondom, tehát a repülőút nyilván hosszú, egy 11 órás egybefüggő repülőút, hogy nagy lábteres ülőhelyet, és akkor a kisgyerkőc, a totyogós másfél éves is tud járkálni, és akkor sokkal jobban éli meg ezt az utat. Illetve, hogyha valaki gyerekkel utazik, akkor érdemes odafigyelni arra, amit mi is tettünk, hogy a járatok azok az indulási, kiindulási időzóna szerint éjszakára essenek. Ekkor sokkal többet alszik a gyerkőc, és sokkal könnyebben veszi ezt az akadályt.
0: Ezek fontos részletkérdések. Árvin, nagyon szépen köszönöm ezt a színes beszámolót.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtatok.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkble.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai presszóban, remélem, hogy kellemesen telik a napotok. A jó hír az, hogy holnap nagyon szép időjárás lesz, visszatér a tavasz, ugyanis csak nem 20 fokos csúcsokra is, hőmérsékleti csúcsokra is számíthatunk, és sok-sok napsütésre, úgyhogy jöhetnek a délutáni szabad programok. Nagy Viktor és Fackovics Melissa búcsúzik, kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!

Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédic Szuzanna. Heves vita zajlik a választási törvények módosításáról. A szerb parlamentben a kormánykoalíció és az ellenzék főként azon a rendelkezésen csapott össze, amely szerint egy választópolgár több választási listát is támogathat aláírásával. Az ellenzék szerint ez újabb lehetőséget teremthet a választási manipulációra, míg a hatalom azt állítja, a módosítás az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának ajánlása alapján került be a törvénybe. Vita alakult ki a kisebbségi listák ügyében is. A tervek szerint civil csoportok is alakíthatnának kisebbségi listát, ha feltüntetik, mely nemzeti kisebbséget képviselik. A VMS ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy meg kell akadályozni a kisebbségi státusszal való visszaéléseket. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy Magyarországot mától liberális kormány vezeti. A volt miniszterelnök szerint a leköszönő nemzeti kormány erős gazdaságot hagy maga után. Nőtt a foglalkoztatottság, emelkedtek a bérek, bővültek a családtámogatások és a nyugdíjak. Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa. A videóban a volt miniszterelnök úgy fogalmazott, a nemzeti kormány átadja a helyét egy liberális kabinetnek, amely szerinte most innen indul. Újabb amerikai lap számolt be arról, hogy a hivatalos washingtoni állításokkal szemben Irán katonai ereje kevésbé sérült meg a februári háborúban. A The New York Times azt írja, Teherán mobil rakétaindítóinak és rakéta arzenáljának mintegy 70%-a továbbra is épségben maradt, valamint Irán visszaszerezte a hozzáférést föld alatti rakétabázisainak többségéhez, köztük a hormuzi szoros mentén találhatóakhoz is. Az amerikai kormány hivatalos álláspontja ugyanakkor továbbra is az, hogy Irán katonailag súlyos vereséget szenvedett az Izrael és az Egyesült Államok által indított háborúban. Nagy érdeklődés kísérte a Topolyán megrendezett állásbőrzét, amelyet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai kirendeltségének helyi irodája szervezett ma. Az eseményen 22 munkaadó vett részt, több mint 150 állás lehetőséget kínálva különböző végzettségű jelentkezők számára. Nyegos Gyukánovics szerint a legkeresettebb munkakörök között szerepelnek a termelési operátorok, asztalosok, lakatosok, villanyszerelők, heggesztők, valamint adminisztratív, pénzügyi, építőipari, raktárosi és kereskedelmi munkák, tette hozzá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai kirendeltségének igazgatója. Emellett, mint mondta, mérnököket és turisztikai idegenvezetőket is keresnek. Közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. A Krisztus szent testének és vérének ünnepén megszervezett köztéri körmenet nem csupán hagyomány, hanem az egyház hitének mély teológiai megnyilvánulása is, hangzott el az eseményt bejelentő sajtótájékoztatón. Az oltári szentség nem csupán jelkép, hanem maga az Úr, aki végighalad utcáinkon, tereinken kilép a valóságunkba, hangsúlyozta Józsa Gáspár. A püspöki irodavezető arra kéri a plébánosokat, hogy tájékoztassák híveiket az eseményről, a hitoktatókat pedig arra, hogy első áldozóikkal kapcsolódjanak a körmenethez.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén továbbra is 16 fok van. Holnap már kissé melegebb időre számíthatunk, 21 fokig melegszik a délutáni levegő. Péntektől az előrejelzések szerint azonban újabb csapadék hullám éri el térségünket.
0: Reklám.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
11: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

más dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Programajánló.
7: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firigyházán június 6-án.
8: A csapatok megmérettethetik magukat pörköltfőzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja Önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
7: Firigyháza, az ízek faluja.
9: Média támogató a Pannon RTV.
10: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Megérkezett a MOL ajánlata a NISZ ügyében, de továbbra sem vagyunk elégedettek a javasolt megoldásokkal, jelentette be Dubravka Gyedovics Handanović. A fő vitapont továbbra is a pancsovai finomító jövőbeni működése és a piaci ellátás kérdése. A szerb energiaügyi miniszter szerint a tárgyalások folytatódnak, és Belgrád célja a kompromisszum, de nem minden áron, miközben nem veszélyeztetik az ország ellátás biztonságát és a gazdasági érdekeket. Hozzátette, párhuzamosan folytatódnak az egyeztetések a MOL és a Gazprom Neft között is, amelyek lezárása szükséges az amerikai OFAC jóváhagyásához. A teljes folyamatot május 22-éig kell befejezni. Dróntámadás érte Kárpátalját. A Kárpátalja.ma beszámolója szerint a szerkezet Szójva közelében robbant fel, míg egy másik pilóta nélküli eszközt Ökörmező térsége felett észlelték. Az esetről készült videófelvételeket helyi lakosok rögzítették. A jelentések szerint Szójván az energetikai infrastruktúrát találat érte. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás pontos körülményeit és az esetleges károkat. A légiriadót jelző térkép információi szerint egyébként drónok tartanak Munkács, Ilosva, Huszt és Alsó-Kalocsa irányába. Súlyos közlekedési baleset történt ma az autópályán Opazova közelében, Belgrád irányába, ahol két kamion ütközött össze. A szerb közmédia értesülései szerint az egyik teherjármű gázpalackokat szállított, és az ütközést követően gázszivárgás alakult ki. A hatóságok a baleset után azonnal lezárták az autópályát mindkét irányba, hogy elkerüljék a további veszélyes helyzeteket, és biztosítsák a közlekedők biztonságát. A helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek. A baleset pontos okát vizsgálja a rendőrség. Migránsok közötti összetűzés történt kedden késő este Obrenovac közelében. A szerbiai RTV értesülései szerint egy személy életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült az incidens során. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a rendőrség a történtek után elindította a Vihar 3 nevű akciót. A hivatalos közlés szerint a művelet lezárult, ugyanakkor a rendőrök továbbra is a helyszínen tartózkodnak. Az ügy kivizsgálását a belgrádi felsőbbügyészség vette át. A két migráns csoport közötti összecsapás kedden este 10:30 körül történt egy nehezen megközelíthető erdős területen.
7: Sport.
8: Ma este játsszák a szerb labdarúgó kupa döntőjét. A fináléban, a sorozatban 7. sikerére hajtó Crvena Zvezda és a korábbi kétszeres győztes Vojvodina küzd meg. A mérkőzés favoritja a fővárosi együttes, azonban az újvidékieknek is van miben bizakodniuk, hiszen az aktuális bajnoki szezonban kétszer is legyőzték a belgrádi piros-fehéreket. A finálét a loznicai Lagator stadionban játsszák 20 órától.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 17 fok van, az előrejelzések szerint holnap már kissé melegebb időre számíthatunk, 21 fokig melegszik a délutáni levegő, péntektől az előrejelzések szerint azonban újabb csapadék hullám éri el térségünket, így többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
0: Készen állsz?
4: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
4: No, no!

Szeretsz, hogy vársz, és értem küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

0: megbántam.
1: Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
3: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
5: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
6: Miért?
5: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
5: Írassa gyermekét magyar osztályba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
4: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
8: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, a híradó főbb témái. Egész közösségünk érdeke, hogy fennmaradjon a kisebbségi tájékoztatás, nyilatkozta Fremond Árpád. Megérkezett a MOL ajánlata a NISZ ügyében, de továbbra sem elégedett vele a szerb kormány. Migránsok csaptak össze Obrenovac közelében, egy ember meghalt. Dróntámadás érte Kárpátalját, és közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán, mondom a részleteket. A Magyar Nemzeti Tanács egyik feladata, hogy biztosítsa és megtegyen mindent annak érdekében, hogy legyen szakmailag megfelelő és minőségű vajdasági magyar tájékoztatás, nyilatkozta Fremond Árpád a Pannon RTV közügyek című műsorában. A szerkesztés politikába azonban a kezdetektől fogva nem szólt bele a Magyar Nemzeti Tanács, húzta alá az MNT elnöke. Ettől függetlenül, mint alapítók, folyamatosan kapcsolatban voltak az intézményvezetőkkel és főszerkesztőkkel a működés tekintetében, hiszen mint alapítók felelősek azért, hogy lesz-e megfelelő támogatás, hiszen a kisebbségi sajtó nagyon nehezen tudna fennmaradni ezen a piacon, mondta Fremond.
11: A szerkesztés politikába való beleszólás az eddig sem volt gyakorlat a Magyar Nemzeti Tanácsban. Nekünk viszont, mint felelős politikusoknak, akiket a délvidéki magyar választók választanak meg, az a feladatunk, hogy fenntartsuk ezeket az intézményeket. Tehát ezt el lehet választani szerintem teljes egészében, és igen, tárgyaltunk a főszerkesztőkkel, illetve a vezetőkkel a működés tekintetében, hiszen mi, mint alapítók felelősek vagyunk azért, hogy lesz-e megfelelő támogatás, hiszen a kisebbségi sajtó, beszéljünk őszintén, nagyon nehezen tudna fennmaradni ezen a piacon. És kell, hogy legyen támogatás, kell, hogy kapjon segítséget, kell, hogy kapjon anyagi segítséget ahhoz, hogy fent tudjon maradni. De az egész közösség érdeke, hogy legyen ilyen tájékoztatás. Tehát az Újvidéki TV magyar szerkesztősége, az Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége is gyakorlatilag közpénzből működik, és az adófizetők pénzéből működik, és úgy tájékoztat, illetve ez a helyzet a hétnap esetében, ez a helyzet a magyar szó esetében. Sok esetben ezek az eszközök nem elegendőek, és anyaországi támogatásra is például szükség volt annak érdekében, hogy ezek az intézmények fent tudjanak maradni.
1: Szerbiának nem kell elállnia a reformoktól és az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásoktól, függetlenül a Koszovó és az Oroszország elleni szankciók bevezetése körüli kérdésektől, nyilatkozta Kovács Elvira. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke a szerb közmédiának adott interjújában elmondta, jelenleg Montenegrónak van a legnagyobb esélye arra, hogy rövid időn belül az EU tagjává váljon. Esetükben megtörtént a csatlakozási szerződések előkészítése. Albánia is május folyamán számított erre, de náluk halasztás történt. Őket Ukrajna és Moldávia követi a sorban. Kovács Elvira szerint, amely országok a leghamarabb csatlakozhatnak az uniós tagállamokhoz, ugyanis hamarosan megnyitják számukra az első tárgyalási fejezeteket. Mindez Szerbia szempontjából is pozitívum. Szerbia esetében is felgyorsulhatnak az események, az elvárt reformokat mindenképpen végre kell hajtani, emelte ki Kovács Elvira. Belgrád helyzete különleges a Koszovó körüli kérdések, valamint a be nem vezetett szankciók miatt, és előfordul a kettős mérce alkalmazása is, de nem szabad feladni, hangsúlyozta a VMS-es politikus.
6: Mindig szeretek objektív lenni, tehát sem túl pesszimista, sem túl optimista. Moldávia esete jó példája lehet annak, hogyha egy tagjelölt országnak nyitott kérdései vannak a területét illetően, akkor az nem jelent akadályt. Tud haladni, ezért abban bízok, hogy a mi esetünkben sem lesz gond. Sajnos azonban a realitásokat tekintve kettős mércéről beszélhetünk, amit nekünk el kell fogadnunk. A mi esetünkben a legfontosabb, hogy a párbeszéd előrefelé haladjon, ebben a pillanatban pedig érthető, hogy Szerbia ebben egy konstruktív partner.
1: Megérkezett a MOL ajánlata a NISZ ügyében, de továbbra sem vagyunk elégedettek a javasolt megoldásokkal, jelentette ki Dubravka Gyédovics Handánovics. A fő vitapont továbbra is a pancsovai finomító jövőbeni működése és a piaci ellátás kérdése. A szerb energiaügyi miniszter szerint a tárgyalások folytatódnak, és Belgrád célja a kompromisszum, de nem minden áron, miközben nem veszélyeztetik az ország ellátás biztonságát és a gazdasági érdekeket. Hozzátette, párhuzamosan folytatódnak az egyeztetések a MOL és a Gazprom nyelvt között is, amelyek lezárása szükséges az amerikai OFAC jóváhagyásához. A teljes folyamatot május 22-jéig kell befejezni. Súlyos közlekedési baleset történt az autópályán Opazova közelében Belgrád irányába, ahol két kamion ütközött össze. A szerb közmédia értesülései szerint az egyik teherjármű gázpalackokat szállított, és az ütközést követően gázszivárgás alakult ki. A hatóságok a baleset után azonnal lezárták az autópályát mindkét irányban, hogy elkerüljék a további veszélyes helyzeteket. A helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek. A baleset pontos okát vizsgálja a rendőrség. Migránsok közötti összetűzés történt kedden, késő este Obrenovac közelében. A szerbiai RTV értesülései szerint egy személy életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült az incidens során. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a rendőrség a történtek után elindította a Vihar 3 nevű akciót. A hivatalos közlés szerint a művelet lezárult, ugyanakkor a rendőrök továbbra is a helyszínen tartózkodnak. Az ügy kivizsgálását a belgrádi felsőbb ügyészség vette át. A két migráns csoport közötti összecsapás kedden este 10:30 körül történt egy nehezen megközelíthető erdős területen. Dróntámadás érte Kárpátalját. A Kárpátalja.ma beszámolója szerint a szerkezet Szojva közelében robbant fel, még egy másik pilóta nélküli eszközt Ökörmező térsége felett észlelték. Az esetről készült videófelvételeket helyi lakosok rögzítették. A jelentések szerint Szojván az energetikai infrastruktúrát találat érte, és robbanások történtek Munkácson is. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás pontos körülményeit és az esetleges károkat. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy Magyarországot mától liberális kormány vezeti. A volt miniszterelnök szerint a leköszönő nemzeti kormány erős gazdaságot hagy maga után. Nőtt a foglalkoztatottság, emelkedtek a bérek, bővültek a családtámogatások és a nyugdíjak. Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa. A videóban a volt miniszterelnök úgy fogalmazott, a nemzeti kormány átadja a helyét egy liberális kabinetnek, amely szerinte most innen indul. Közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. A Krisztus szent testének és vérének ünnepén megszervezett köztéri körmenetet nem csupán hagyomány, hanem az egyház hitének mély teológiai megnyilvánulása is, hangzott el az eseményt bejelentő sajtótájékoztatón. Az oltári szentség nem csupán jelkép, hanem maga az Úr, aki végighalad utcáinkon, tereinken, kilép a valóságunkba, hangsúlyozta Józsa Gáspár. A püspöki irodavezető arra kéri a plébánosokat, hogy tájékoztassák híveiket az eseményről, a hitoktatókat pedig arra, hogy első áldozóikkal kapcsolódjanak a körmenethez.
12: 2026. június 4-én csütörtökön a liturgikus ünneplés a következő programja várható. A szentmise az Avilés Szent Teréz Székesegyházban kezdődik 18 órakor. Az úrnapi körmenet körülbelül 19 óra 15 perckor indul a Székesegyházból a Ferences templom felé a Mátko-Vukovics utcán keresztül. A körmenet során 4 állomás lesz kijelölve. Mindez azért, hogy a Szabadka városának rendes élete a lehető legkevésbé legyen megzavarva. Ezek az állomások a Székesegyháznál lesznek, Iván Antonovics püspök emlékművénél, a Szent Háromság emlékmű előtt a Városháza parkban, a Ferences templom előtti téren, ahol a záró áldás is lesz.
1: Herceg János akadémikus író műfordító születésének 117. évfordulójára emlékeztek kedden a zombori Szent Rókus temetőben. A Dunatáj Egyesülés szervezésében megtartott kegyeleti megemlékezésen irodalmi és közéleti szereplők idézték fel a vajdasági magyar irodalom egyik meghatározó alakjának szellemi örökségét, hangsúlyozva a Herceg Jánosi hagyaték ma is iránytűként szolgál a közösség számára. Lenner Tímea és Nagy Dominika riportja.
13: A megemlékezésen elhangzott, Herceg János gondolkodásának egyik fontos vonása volt, hogy a peremvidéki létet nem kisebb rendűségként, hanem különleges tapasztalatként látta. A bácskai ember világát európai távlatban tudta megfogalmazni. Ettől lett egyszerre nagyon helyi és egyetemes író. Schilling István, nyelvész író, a Herceg János Irodalmi Díj Bírálóbizottságának tagja.
14: Ő a, ahogy mostanában mondják, a nagybetűs író. Nem volt mindig, hogy úgy mondjam, kultusza, bocsánat, de hát élő embernek nem is kell még. Viszont amióta meghalt, azóta megalakult ez a Herceg János Emlékbizottság, és azóta koszorúzunk is, meg

0: Elnöke osztotta meg emlékező gondolatait, hangsúlyozva a Herceg Jánosi hagyaték továbbéltetésének fontosságát.
1: Mi az, amit igazán üzen nekünk Herceg János a születésnapja, 117. születésnapjával, a lényével, az, hogy meg kell értenünk, hogy mi végre vagyunk itt ezen a szülőtájon, az, hogy egyénként és közösségként is értelmezni kell tudnunk magunkat, elszántságban, szikárságban, elhívásban, elhivatottságban, eltántoríthatatlanságban, hitben, hűségben, és talán ez az egyik legnehezebb, az egyik legszebb erény, amelyet azt gondolom szellemi vezérként ránk tudott hagyni, hogy egyénként is, de inkább közösségként is miként lehet egy olyan felépítményt létrehozni, amely a következő évszázadokra is magyar jövőt tud ennek a közösségnek nyújtani, közösségnek adni.
0: Az MNT képviseletében Hugyik Richárd, a végrehajtó bizottság elnöke hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Tanács számára kiemelt jelentőségű Herceg János emlékezetének ápolása és megőrzése Nyugat-Bácskában, Zomborban.
2: Az egész vajdaságban, tehát a vajdaság irodalomban kiemelkedő irodalomtörténeti személyiség Herceg János. Novellista, regényíró, esszéíró, az Újvidéki Rádiónak a legfontosabb újságírója és heti jegyzeteinek az elkészítője az RSA-i jegyzetek alapján, úgyhogy erre mindenkinek a vajdasági magyarság kollektív emlékezetében mind a mai napig él. Ezért a Magyar Nemzeti Tanács is fontosnak tartja. Mindig is hangsúlyozottan eljövünk ide, ma is a sírját megkoszorúzzuk.
0: Herceg János síremlékénél elhelyezte a kegyelet koszorúit az MNT, a VMMS, a Fórum Könyvkiadó Intézet, a VMS, a Magyar Polgári Kaszinó, a Doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, valamint a Dunatáj Egyesülés képviselete is.
3: A pontos idő 16 óra 13 perc.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fokot mérhetünk. Holnap túlnyomóan napos idő várható, csupán kevés felhő lesz majd felettünk, a csúcsértékek pedig 19-20 fok körül alakulnak csütörtökön.
6: Hallgass napjaink slágereit!
7: És légy tájékozott!
6: Ez a Pannorádió.
4: Reklám.
8: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
9: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

0: Jó volt Somber, és az egyik legutóbbi dal a Homewrecker. Ezzel indult a mai csillagulás. Hello mindenkinek! Jönnek a folytatásban a legnagyobb kedvencek itt a 91.5-ön. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. A kedvenceitek a 90-es évektől egészen napjainkig mérkezhetnek majd 19 órával bezárólag a jól ismert elérhetőségek egyikén. Na melyek? A 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon Csillagulás Pannon Rádió. Itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni, és üzenetben kérni, kívánni. Ezzel már néhányan éltek is hamarosan, tehát jön az indítóblokk, az első mai teljesülendő kérdések, kívánság dalok. Előtt azonban két újdonság, jön Another és a Talk to You, egy jó kis house mai kedvenc, illetve Lady Gaga vadonatúj dala, az Ördög Prádát visel 2, egyik betét dala, a Shape of a Woman. Ezeket hallgatjuk. Kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást ezen a szerda délutánon, a csillaghullással, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. Veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: A legnagyobb kedvencek minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!

van, aki filmbetét dolognál oda teszi magát, manapság az Lady Gaga, az elmúlt időszakban is ez bizonyította, és egyébként az Ördög Prádát visel második részének, a kettőnek három új dalt is írt. A filmbetét dalos albumon egyébként számos előadó szerepel, de majd, hogy nem mind régebbi dalokkal, vagy már korábban elkészített dalokkal, Lady Gaga viszont nem bízta véletlenre három új dalt jelentetett meg. Ezek közül az egyik volt a Shape of a Woman, amely egyébként a filmben is látható, egy divat bemutató kapcsán saját magát alakítva adja elő. Na kérem szépen, ami a kívánság dalokat illeti, rátérünk, jön a kezdőblokk. Hello Dua Lipától a Don't Start Now lenne a kérésem, amit Alexának, Csillának és Briginek küldök. Betty kérte, jön majd Dua Lip egyik korábbi dala. Szia, Children of Distance új számát szeretném kérni. Ezt már Tinától kaptam. Szem becsukva, Children of Distance és Szőcs Reni. Ez egy újdonság, hallgatjuk majd másodikként. Szia, Len, Imagine Dragons Believers szóljon a jó munkás embereknek, akik csillagholást hallgatnak. Arnold. Szóljon bizony, jó munkát kívánok, mindjárt elsőként jön majd a Believer. Hello mindenkinek, a Svéd House Mafia Don't You Worry Child pörögjön nekem meg, aki szereti. Szabolcs üzenete volt ez. Egy nagyon jó kis muzsika, Axwell, Sebastian Ingrosso és Steve Angelo, vagy a Svéd House Mafia és John Martin közös dala. Jön majd a blokk végén. Még egy üzenet, kedves csillagullás, Wolf Kati Szerelem miért múlt című dalát szeretném meghallgatni. Köszönöm, Anna Mari. Wolf Kati jól ismert eurovíziós dala pedig. Érkezik majd negyedikként a Szerelem miért múlsz, utána jönnek a svédek, előtte Dua Lipa, itt lesz Children of Distance Szőcs Renivel, kezdésnek pedig az Imagine Dragons.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyen.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: programajánló.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsigapál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan, kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillagullásban pedig jön Topic újdonsága Becky G-vel és a La Collegiala. Klasszikus latin slágert vették alapul.

0: Reklám.
1: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
3: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
5: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
6: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
5: 21 órától.
7: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
5: 22 órától.
8: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
5: So, hello, what was
9: welcome. Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
10: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
11: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
5: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
12: Yo, yo, what's it up? Here's Felix Jén.
13: Hey, here's Robin Schulz.
14: This is
15: Csillaghullás.
16: Yo,

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? A Strávamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Strávamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanó habokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024-55-50-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
6: Csillaghullás. Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon.

Ez volt Calvin Harris legeslegújabb dala Jazzyvel közösen a Satisfy itt a Csillagolás mai második órájában. Ma is fogunk majd játszani egyébként a következő órában az Atlantis Garden jóvoltából, illetve következő óra végig jöhetnek még a kérések, a kívánságdalok, ezek közül most néhány teljesül. Sziasztok, a Moves Like Jagger számot szeretném na kívánság műsorban. Evelyn kérésére érkezik Maroon 5 és Christina Aguilera jól ismert dala. Hello Csillagkulás, az idei Eurosong San Marino-i zeneszámát szeretném hallani. Gyuritól kaptam. Tegnap egyébként szerepelt ez a dal az első elődöntőben, de hát nem jutott tovább, attól függetlenül egy jó dal. Hiába vetették be még Boy George-ot is, jön Sam Hit és a Superstar, a San Marino-i dal mindjárt elsőként. Üdv Alen a Memories, pörögjön David Guettától, hogy jobban teljen a délutáni meló. Köszi Viktor Topolyáról. Pörögni fog Kid Cudi, David Guettával érkezik majd a blokk végén. Szép napot, jó zenehallgatást, a kérésem az, amikor feladnád a halott pénztől. Ezt már Csilla kérte, egy jól ismert dal Marsalko Dávidéktól, illetve szia Flowridától a Low lehetne, köszi ha igen, Igor Szabadkáról. Lehet bizony Flowrida is T-Pain, egy jó kis bulisláger, jön a Low előtte, Szenhit és a Superstar, aztán a Moves Like Jagger, az amikor feladnád, majd pedig érkezik a Memories, csak itt a Csillaghullásban.

rádióban. Limit zone, zone, limit zone, zone.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
4: Te, nyitva van még a Móra-halmi fürdő?
5: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
4: Tényleg?
5: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
4: Akkor irány Móra-halom.
5: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
4: Szent Erzsébet Móra-halmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ugye nem bántad meg?
2: Jön a folytatáson a Buli Doktor, Dr. Béres, illetve Velép Tamás mesélnek a közös új dalukról, amely egyébként egy Jimmy feldolgozás.
3: Nagyon sikerült a Nikasa Perimeno, az már több mint 12 milliószor megnézték a videó megosztón, illetve nem tudom, négyszeres platina lemez lett, szóval hál' Istennek szerették az emberek, és akkor úgy voltam velem, hogy csináltam ezt a Jimmy projektet, mert ugye 25 éve ment el a Zambo Jimmy, én nagyon szeretem a munkásságet, szerettem volna tisztelegni előtte, és akkor ki kell csináljam, persze a Dr. Béres és barátai koprodukcióba gondoltam, hogy akivel már dolgoztam, és persze a Tommy az bennük volt, és küldtem neki egy 2 dalt, és mondta, hogy amelyiket nekem szántad, azt nem szeretném. Így volt?
4: De így volt, de arra nem is emlékszem, hogy az melyik volt.
5: Mögötted áll, én feladtam már, ha sírtam is érte.
4: Mindig olyan csillogó szemmel meséljük ilyenkor, hogy milyen barátságok vannak a zenei szakmában, meg nyilván a színházban is, de hogy ez szerintem tényleg egy olyan nagyon, nagyon jó energiájú csapat, meg egy olyan jó fúzió, hogy Atka, mint producer, nagyon jó csapatot tud összeállítani, és szerintem ez az egyik legfontosabb feladata egy jó producernek, és hát nyilván van egy olyan sound, egy olyan hangja, ami teljesen véletlenül alakult ki, ugye, mint megtudtam itt az évek során, igen. De hogy van ez a nagyon jellegzetes, rekettes hangja, ami hát ilyen nem is tudom, ilyen magyar Jay-Z véteszi gyakorlatilag. Én nagyon szeretem, amit ő csinál, és nyilván az előző siker az nem csak a számokban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy az emberek a koncerteken, az enyémen, Atkáim külön a közös koncerteken, hát ordítva, üvöltve énekelték velünk.
3: De ez nyilván, bocsánat, szabadbálok, ez az eredeti szerzőknek szól.
4: Nyilván egyértelmű, igen.
3: Nekünk volt egy jó érzékünk, ahogy hozzányúltam, hogy jó énekest választottam, jó hangszer előtt, jó gondolatot, de azért az igazi taps az a szerzőknek jár, akik az eredeti dalokat írták.
5: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
3: Én szeretek saját dalokat is írni, amit nem annyira tudnak az emberek, mert nem jut el hozzájuk, de inkább a feldolgozások, de maradunk ott is, de például lesz most egy Bombonnal közös, mert most 30 éves koncertjük lesz, és megkértek, vagy felkértek, hogy egyik dalukat poroljam le, és arra csináltam egy közöset nekik, vagy velük, és nagyon, nagyon megtisztelő volt, és hálás vagyok, de lesz minden.
5: Nem bántam meg.
6: Szevasztok, én jelenleg a Dr. Béres, ez pedig a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat.
7: Itt vagy.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
6: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
7: Műsorajánló.
8: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
9: Hi guys, it's Lauri from the Rasmus.
10: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A Csillaghullásban ebben az órában még 2 kívánságdal teljesül, na következő óra végéig jöhetnek még az újabbak, illetve a következő órában játszunk is majd az Atlantis Garden jóvoltából, szombat estére lehet majd elvinni páros belépőt. Hello, Alan, nagyon jó ma is a Csillaghullás. Ha belefér, Beyoncé If I Were a Boy dalát szeretném meghallgatni. Üdv, Ági! Bele bizony, jön Beyoncé is az If I Were a Boy, egy korábbi dala, egy olyan balladának induló, egy igazán jó kis popdal, illetve szia, Niki vagyok, Morionestől szeretném az Angyal című számát. Köszi, nincs mit, jön tehát. A fiatal magyar előadó Bakos Kristóf alias Moriones, előtt azonban Beyoncé-t hallgatjuk.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Guetta.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Cigala és Jack Stovey, ez volt a Riptide a mai kedvencek közül, a folytatáson pedig mindjárt jön a nyereményjáték. Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat, ne maradj le, vár az Atlantis! Szombat este, tehát ez vár rátok az Atlantis Gardenben. Amennyiben páros belépővel szeretnétek bebiztosítani a helyeteket, akkor a folytatásban érdemes lesz játszani. Mintegy 10 percig tart a nyereményjáték. Ez idő alatt kell SMS-ben elküldenetek a teljes neveteket vezetéknévvel, keresztnévvel. 063-621-605, tehát SMS-ben játszunk. Ami fontos, csak és kizárólag a saját nevetekben játszottok, és a neveteket pedig egyszer, untig elég elküldeni. Jó, tehát a nyereményjáték, az Atlantis Garden szombat estére vonatkozó nyereményjáték ezennel kezdetét. Kizárólag a saját nevetekben játszottok, és a neveteket pedig egyszer, untig elég elküldeni. Jó, tehát a nyereményjáték, az Atlantis Garden szombat estére vonatkozó nyereményjáték ezennel kezdetét vette.

0: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
1: A nyereményjátékot lezárom, sokan játszottatok, 3 nyertese lesz a mai játéknak. Hogy kik ők? Ez rövidesen kiderül, addig pedig édes álmok. Ez jön a Labustól, a Sweet Dreams.
2: What's up everybody, this is your boy Lane McCrae from Labouche. That's correct, the one and the only. And you're listening to Pan Am Radio.

0: szót a Sweet Dreams a Labustól. Megtörtént a sorsolás, megvan a három nyertes. Akinek nem sikerül, ne csüggedjen. Holnap, illetve holnap után még játszani fogunk majd itt a Csillaghullásban. A mai nyertesek viszont, akik páros belépővel bebiztosították a helyüket szombat estére az Atlantis Gardenbe, a nevük pedig ott lesz a jegypénztárnál a nyertes listán. Ők Vajda Barnabás, Molnár Nikoletta, illetve Tóth Linda. Tiétek a páros belépő, másodmagatokkal kívánok jó bulit, Vajda Barnabás, Molnár Nikoletta, illetve Tóth Linda jó bulit, és hát mindenkinek, aki ellátogat, ugyanezt kívánom, illetve aki még játszana, az holnap, illetve holnap után több szerencsét, vagy sok szerencsét, inkább így, és akkor a folytatásban pedig újabb kívánság dolog teljesülnek, amelyek egyébként újak, még ebben az órában érkezhettek. Hello Csillaghullás, az Emlékszem Sopronban, ezt kérném, mindenkinek küldöm, aki szereti. Norbi kérte, jön a Well Hello és a Halott Pénz közös dala. Szia, Taylor Swift, The Fate of Ophelia dalát kérném Ivet János Halmáról. Ezt is hallgatjuk, egy jó kis mai kedvenc Taylortól. Üdv Avicii-től a Levels, ezt pörgesd le a Len, király a műsor, Dennis. Köszönöm szépen, Dennis. Egy hallhatatlan klasszikus Avicii-től, jön mindjárt a Levels majd a blokk végén, illetve Ciao a Takata számot kérném, köszi, ha mehet, ezt pedig kicsikért a maketesről. No hát, jön a folytatásban Taylor Swift, utána Takabrótól a Takata, majd Well Hello és Halott Pénz, egyetlen közös dala, és itt lesz még a blokk végén Avicii is.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
1: On your favorite radio station.
3: Csillag, csillag, csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Műsorajánló.
5: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
6: Hey, what's up? It's Jay-Z.
7: This is Big Snoop Dio Double G.
8: It's your boy Wiz Khalifa, man.
9: Hey, yo, this is Eminem.
10: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
11: Chillakulás, a Pannon

0: Reklám.
1: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
5: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
4: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
6: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
4: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
6: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
4: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
1: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Illenium és az In My Arms. Egy jó kis remixben itt a csillagulás mai utolsó órájában. 19:04 perckor pedig nem érkeztünk az áróblokhoz, még kettő kívánságra teljesül. Hello, Alan, azt álmodtam, egy világot számot szeretném kérni. Köszönöm előre, Mónika. A feldolgozásban pörgetem Pataki Attila Lotfi Begivel dolgozta át, ugye ezt az Edda klasszikust, úgyhogy jön az Álmodtam egy világot, illetve Hali Pörögi a Medúzától a Paradise, régen szólt már a műsorban. Kösz szépen, jó a csillagullás szokásosan, ezt pedig Ármin írta. Köszönöm szépen, örülök, hogy így gondolod. Jön Medúza és Dermot Kennedy dala a Paradise, aztán pedig Lotfi Begi Pataki Attilával. Álmodtam egy világot. Egy jól ismert Edda sláger.
1: Matt from Medusa.
2: Csillagullás a Pannonlád

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Buraki Eten és a Positive Vibes. Buraki Eten a világsztárok estének állandó szereplője. Minden szombat este, a harmadik órában, vagyis 22 és 23 óra között hallgatható a rádió műsora, a Connection Radio Show, exkluzívan, csak itt a Pannó Rádió hullámhosszán, ahol is itt a folytatásban jön a Csillaghullás Mix, a 2010-es évek. Ezek lesznek terítéke, rengeteg jó zene, egy velekbe formálva, ez vár rátok tehát. Bulis hangulatban egészen 20 óráig, amikor is majd kezdetét veszi a Rock Night, ahogy a szerdánként lenni szokott. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően. Számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok nektek további szép estét, jó rádiózást, és a holnapi viszonthallásig. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Szerbiának folytatnia kell a reformokat és az uniós csatlakozási tárgyalásokat függetlenül a Koszovóval és az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatos kérdésektől, nyilatkozta Kovács Elvira. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke szerint jelenleg Montenegró áll a legközelebb az EU tagsághoz, de Albánia, Ukrajna és Moldávia esetében is gyors előrelépés várható. Hozzátette, ez Szerbia számára is kedvező jelzés lehet. Ugyanakkor Belgrád helyzete a Koszovó körüli kérdések, valamint a be nem vezetett szankciók miatt továbbra is különleges. Nagy érdeklődés kísérte a Topolyán megrendezett állásbőrzét, amelyet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai kirendeltségének helyi irodája szervezett. Az eseményen 22 munkaadó vett részt, több mint 150 állás lehetőséget kínálva különböző végzettségű jelentkezők számára. Nyegos Gyukánovic szerint a legkeresettebb munkakörök között szerepelnek a termelési operátorok, asztalosok, lakatosok, villanyszerelők, hegesztők, valamint adminisztratív, pénzügyi és építőipari raktárosi és kereskedelmi munkák. Emellett mérnököket és turisztikai idegenvezetőket is keresnek. Az állásbőrze jó alkalmat teremtett arra, hogy a munkáltatók és a munkátkeresők személyesen is találkozzanak, kapcsolatot építsenek, valamint részletesebben megismerjék az aktuálisan meghirdetett pozíciókat. Közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. A Krisztus szent testének és vérének ünnepén megszervezett köztéri körmenet nem csupán hagyomány, hanem az egyház hitének mély teológiai megnyilvánulása is, hangzott el az esemény bejelentő sajtótájékoztatón. Az oltári szentség nem csupán jelkép, hanem maga az Úr, aki végighalad utcáinkon, tereinken, kilép a valóságunkba, hangsúlyozta Józsa Gáspár. A püspöki irodavezető arra kérte a plébánosokat, hogy tájékoztassák híveiket az eseményről, a hitoktatókat pedig arra, hogy első áldozóikkal kapcsolódjanak a körmenethez.
4: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: más hirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsity utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: ígéret, illetve tavasz utó havának 13. napja van, a mai nap neve szerda, és ne lepődjön már meg senki, mert a kis ördög újból eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra, és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi, nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen, és ebben a pillanatban viszi el a táncos lábú leánykákat a tátogóásítozó fiúkákkal együtt. Mert a Pannon Rádió üdítően frissítő, 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock Ibiza. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Azonnal jönnek a friss és ropogós hírek, érdekességek és újdonságok, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, csak előtte el kell mondanom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki óriási örömére. Engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak, és kizárólag az intenzív, gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az. Tegye meg, és a következő e-mail címre küldje a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: rockidil@pannonrtv.com,
0: tehát vagyis Rock Idil két ellen, mint egy szó, @panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írdatlanul, sőt, írtóra várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat. Végül elmondom azt a lényeges információt, hogy tavaszutó, azaz ígéret havának 20. napján, este 10-től, amikor majd megint jövök a friss és ropogós újdonságokkal, érdekességekkel és hírekkel, persze a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven, Adressz, hövölj a... A Rockidilben most következzék a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1950-ben született Danny Kirwan, aki a Fleetwood Mac zenekar gitárosa volt. 1966-ban jött a világra Darius Rucker, aki a Hootie and the Blowfish csapat énekese. 1967-ben született meg Chuck Schuldiner, aki a Voodoo Cult, a Slaughter, a Control Denied és a Death együttesek énekese, gitárosa volt. És végül, de nem utolsó sorban, 1969-ben látta meg a napvilágot Brian Patrick Carroll, azaz Buckethead, akit leginkább a Guns N' Roses banda gitárosaként ismerünk. Most Chuck Schuldiner, aki ma lenne 59 éves, és a Death együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját.

Ez a Pro Idil és én Szofi vagyok. Ez a Pro Idil és én Szofi vagyok. Ez a Pro Idil és én Szofi vagyok.

A Pussifer formáció friss és ropogós munkája Normal Isn't címmel jelent meg február 6-án a Pussifer Entertainment Alchemy Recordings BMG kiadó gondozásában. Maynard James Keenanék egyszerre ígérték a korábbiaknál keményebbnek és gitárgazdagabbnak a lemezt, vagyis a post-punk korai hatásai keverednek a sötétebb, gitárközpontú hangzással. Az új anyag több mint 5 évvel követi a sorban a legutóbbi 2020-as Existential Reckoningot. Maynard James Keenan és Karina Round énekesek, Matt Mitchell gitáros mellett a közreműködők között Greg Edwards basszusgitárost, Sarah Jones és Gunnar Olsen dobosokat találjuk, vendégként pedig Tony Levin basszusgitáros és egy bizonyos Danny Carey dobos is feltűnik. Ezúttal egyértelműen a korai hatásainkra támaszkodtunk, ahol a goth dolgok találkoznak a punkkal. Én is innen érkeztem. A lemez a mai korra reflektál. Történetmesélőként és előadóként az a feladatunk, hogy megfigyeljük és értelmezzük a dolgokat, majd beszámoljunk róluk. Befogadjuk a környezetünket és megosztjuk, amit látunk. És amit most látunk, az nem tűnik normálisnak. Távolról sem. Számolt be a történetmesélő, megfigyelő Maynard James Keenan frontember, és mindjárt jön is a címadó Normal Isn't felvétel, csak még elmondom, hogy a folytatásban az énekes második együttese jön, és ezt szó szerint értem, hiszen az A Perfect Circle június 15-én a Budapest Parkban koncertezik, mi pedig a 2000-ben kiadott bemutatkozó Murder Noms nagylemezen lévő Thinking of You dal koncertverzióját hallgatjuk meg, hát ha ezt is láthatjuk, hallhatjuk majd Budapesten.

A The Claypool Lennon Delirium nevű formáció legújabb nagylemeze, a The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy május 1-én jelent meg az ATO Records kiadó égisze alatt, és habár az albumot a mesterséges intelligenciával kapcsolatos figyelmeztetésként állították be, Lake Lespool basszusgitáros énekes más nézőpontot is kínál. Számomra ez csupán a háttérüzenet. Inkább az empátia elvesztéséről szóló reflexió, amit világszerte tapasztalunk. John Lennon és Yoko Ono fia, Sean Ono Lennon gitáros énekes hozzátette, az empátia az, ami emberré tesz minket, vagy a szeretet az, ami emberré tesz minket, vagy civilizáltakká egymás iránt. Az üzenet nem annyira arról szól, hogy a robotok átveszik az irányítást, hanem inkább arról, hogy mit kockáztat az emberiség azzal, hogy megengedi, a mesterséges intelligencia ilyen nagy hatást gyakoroljon az életünkre. A rögtön hallható Golden Egg of Empathy című dalszövege megrendítő példája annak, hogyan látják ők ketten ezt a kérdést. A Les Claypool vezette Primus zenekar egyébként augusztus 4-én Budapesten a Barba Negrában koncertezik, és ennek örömére a 2017-es The Desaturating 7 albumukról a The Track nótával barátkozunk meg, amit reményeim szerint majd élőben is előadunk.

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördög zenekarból, meg egy kicsit a Diabolus muzikából is. Ti pedig hallgassátok a Rocky Bill műsort Kofival, és egyébként meg hajrá, Vajdaság, óriási királyok vagytok.

A Kings of Trash formációban két egykori Megadeth tag, David Ellefson basszusgitáros és Jeff Young gitáros zenél együtt, Chaz Leon énekessel, illetve Fred Aching dobossal. Bullets Ready című új dalukban pedig az Exodus korábbi frontembere, Steve Zetro Souza is közreműködött. Jeff Young így nyilatkozott a friss és ropogós nótáról, amelyben még a Red Devil Vortex énekese Gabriel Connor is hallható. Miközben a Nick Menza dobosról készült dokumentumfilmen dolgoztunk, előkerült több régi demo felvétele is, a Bullets Ready introja, a verzéi és refrénjei pedig úgy születtek meg, hogy elkezdtem improvizálni ezekre az anyagokra. A Megadeth So Far, So Good, So What turnéja során sokszor csak David Ellefson, Nick Menza és én vettünk részt a beállásokon, így egyszerre volt nosztalgikus és szürreális élmény, hogy ismét együtt zenélhettem és alkothattam egy régi baráttal. Nick Menza tehát nagy hatással volt erre a dalra, és örülök, hogy ilyen formában örökre velük maradhat. A Bullets Ready felvétel után viszont az a Memory Rain nevű zenekar jön, melynek 2006-os Reduced to Ashes nagylemezén Nick Menza dobolt, és a címadó szerzemét hallgatjuk majd meg.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

A Motionless in White csapat frissen megjelent számát Corey Taylorral, a Slipknot énekesével közösen készítette. A Playing God nóta hangzását és tematikáját tekintve olyan, mintha a Motionless in White korábbi világainak legsúlyosabb elemei, a Thoughts and Prayers társadalomkritikus feszültsége, a Slaughterhouse nyers brutalitása és a Corpse Nation sötét, horrorisztikus hangulata egyetlen tömény és elementáris erejű kompozícióban sűrűsödnének össze. Mindezt Corey Taylor extrém dinamikájával ötvözve a szám első negyede inkább Slipknot hangulatot idéz, különösen az Eyeless című dalukra emlékeztetve. Azonban ahogy elérünk a lágyabb részhez, Chris Motionless Cerulli énekes visszaránt minket a Motionless in White világába. A lágy részeket említve ki kell emelni a tökéletes összhangot, az erőteljes odaszólós szövegrészek és a zene dallamossága között. A megszokottól eltérően a refrén nem szívet facsar, hanem ököllel üti meg azt. A végeredmény pedig egy kíméletlenül intenzív, mégis tudatosan felépített darab, amely minden túlzás nélkül a zenekar egyik legütősebb megszólalása. Miután meghallgattuk a Playing God számot, és tényleg szóljon, aki nagyon meglepődne, mert utána az imént emlegetett Slipknot nóta az 1999-es bemutatkozó albumon lévő Eyeless csendül fel itt a Rockkirillben.

Christopher Gildenlő, a Pain of Salvation és a Dilemma zenekarok egykori, a Kajak együttes jelenlegi basszusgitárosa már a 6. Humanized című szólólemezével jelentkezik május 29-én a Dutch Music Works kiadó égisze alatt. Az anyag témája az emberi lét és a korábbiakhoz képest keményebb hangzású lett, progresszív elemek mellett doom, goth és sleaze jegyek is megjelennek az új dalokban. A kiadványa a Földön élő egyik legfurcsább fajt, az emberi válást és az emberi életet veszi górcső alá. A hamarosan hallható új The Almost szerzeményben Lizolette Heck basszusgitáros és Dirk Brienberg dobos zenél, azonban Christopher Gildenlő mellett Leo Margarit, a Pain of Salvation és a For All We Know csapatok dobosa játszik a teljes lemezen. Rögtön utána, és talán nem is olyan meglepő módon, a Pain of Salvation banda 2002-es Remedy Lane albumáról a Beyond the Pale tételt is megfüleljük.

A The Rolling Stones zenekar egy új Foreign Tongues című albummal jelentkezik július 10-én a Capitol Records kiadó gondozásában. Ahhoz képest, hogy a legutóbbi 2023-as Hackney Diamonds nagylemez, a 2016-os Blue and Lonesome feldolgozásokat tartalmazó anyagot nem számítva, 18 évvel követte az azt megelőző 2005-ös A Bigger Bang-et, meglepő gyorsasággal készítették el az új kiadványt. Mick Jagger énekes, Keith Richards és Ronnie Wood gitárosok ismét Andrew Watt producerrel vonultak a stúdióba, és társaik, szokás szerint Daryl Jones basszusgitáros, Matt Clifford billentyűs és Steve Jordan dobosok voltak, de a 2021-ben elhunyt Charlie Watts dobos egyik utolsó felvétele is hallható a végeredményen. Emellett vendégként felvonul a dalokban Paul McCartney, Stevie Winwood, Robert Smith, a The Cure énekese, és Chad Smith, a The Red Hot Chili Peppers dobosa is. Mick Jagger elmondása szerint néhány nagyon intenzív hét alatt vettük fel a Foreign Tongues-t, 14 remek dalunk volt, és a lehető leggyorsabban dolgoztunk. Nagyon szeretek a londoni Metropolis stúdióban dolgozni, mert nem túl nagyok a helyiségei, így mindenkinek közvetlenül érzed a szenvedélyét. Keith Richards hozzátette. A Foreign Tongues a Hackney Diamond szellemiségét viszi tovább. Remek volt ismét Londonban dolgozni, érezni magunk körül azt a jellegzetes londoni lüktetést. Ronnie Wood szerint pedig roppant kreatív atmoszféra uralkodott a stúdióban, és az egész zenekar végig csúcsformát nyújtott. Gyakran elsőre tökéletesen sikerültek a felvételek. Erről most az In the Stars szerzemény segítségével győződünk meg, utána pedig Mick Jagger 1985-ös bemutatkozó She's the Boss szóló lemezéről a Lucky in Love számot hallgatjuk meg.

0: A Tigers of Pentang zenekar Electrified címmel egy új dalt jelentetett meg, és az 1978-ban megalakult New Wave of British Heavy Metalos banda egy új albumot is tervez kiadni valamikor az idei év folyamán, amely a 2023-as Bloodlines folytatása lesz. Az egyelőre cím nélküli anyag még valamikor az idei év során megjelenhet, és új gitáros mutatkozik be rajta az alapító Rob Weir oldalán, a Francesco Marrast váltó John Footit személyében. Jack Melly énekes elmondása szerint a Tigers of Pentang történetében ritkán fordult elő, hogy egy dal címe sugallta volna az album címét, de most mindannyiunk számára egyértelmű volt, hogy az Electrified az. Ez egy újabb Rob Weir riff alapú dal, ami végig headbangelésre késztet. A címadó Electrified szerzemény után pedig a szintén New Wave of British Heavy Metalos Raven csapat muzsikál, méghozzá 1983-as All for One nagylemezükről a Take Control felvételt adják elő.
1: America prides itself on being the most just country in the world, and we retain a violent and ignoble death for our convicted murderers. The sentence of the court upon you is that you suffer death in the manner authorized by law, and may the Lord have mercy on your soul.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány pislantás múlva már holnap lesz, vagy már az is van. És ez azt jelenti, hogy végre? Sajnos. Nos, ezt mindenki döntse el magának, de minden esetre véget ért a...
1: Rock Idea.
0: Mára, és ezennel zárul Skoffi Rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan tavasz utó, illetve ígéret havának 20. napján, amikor majd megint jövök a friss és ropogós hírekkel, érdekességekkel és újdonságokkal, persze a rockzene zűrzavaros világából, szóval akkor ismét találkozhatunk este 10 órától. Addig viszont írtóra, sőt, írdatlanul várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat, méghozzá a következő e-mail címre.
2: rockidil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
3: Rockidil.
0: Vagyis Rockidil két ellel, mint egy szó, kukac.panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék. Visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje. És üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Skoffit hallottátok. Végül még egyszer el kell mondanom azt a lényeges információt, hogy ígéret, azaz tavasz utó havának 20. napján ismét találkozhatunk, este 10-től, amikor majd megint lesznek friss és ropogós újdonságok, érdekességek és hírek, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívnádre, szövölj a...
4: Törögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,